0: Zenék.
1: Zenék.
0: Változatosan.
1: Best FM.
0: Best FM.
2: Chihuahua. Chihuahua.

0: legjobb zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Új parkolóval bővült a Kenézi kampusz, ezen a héten is több helyen lehet vért adni Hajdú-Biharban. Betörőt fogtak a rendőrök Nád udvaron. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Új parkolóval bővült a Kenézi kampusz, a Debreceni Egyetem Kenézi Gyula kampuszán kialakított új parkoló elsősorban a betegek, hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók közlekedését könnyíti meg. A fejlesztéssel szeretnék csökkenteni a zsúfoltságot és biztonságosabbá tenni a parkolást az intézmény területén, írja az unideb.hu. Az egyetem szerint a beruházás illeszkedik a kampusz folyamatos korszerűsítéséhez és hozzájárulhat a betegellátás feltételeinek javítására. Is. Az új parkoló már használható. Ezen a héten is több helyen lehet vért adni Hajdú-Biharban. Augusztus 10-e és 14-e között Debrecen mellett Derecskén, Berettyóújfaluban, Hajdúszováton, Nyíradonyban és Hajdúnánáson is várják a véradókat. A nagy hőség ellenére is fontos, hogy megfelelő legyen a vérkészlet, ezért a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátószolgálat több helyszínen szervez véradásokat. Vért az adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 60. és testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A véradáshoz személyi igazolványra, lakcímkártyára és tajkártyára is szükség van. A pontos helyszínek és időpontok a véradás szervezők honlapján érhetők el. Betörőt fogtak a rendőrök Nád udvaron, miután egy üresen maradt házból gyanús zajokat hallottak a szomszédok. A bejelentés július 25-én éjszaka érkezett, a szomszédok ugyanis zajokat hallottak a házból. Annak ellenére, hogy tudták, a lakók elutaztak. A helyszínre érkező rendőr már a kapuból látta, hogy betörték a bejárati ajtó ablakát, az egyik ablakon pedig egy nagy lyuk tátongott. Erősítést kért, majd körbejárta az épületet. Hamarosan egy férfi jelent meg az egyik szobában, kezében egy gázpalackkal. A rendőri felszólításra a földre feküdt, majd az időközben megérkező kollégák megbilincselték és előállították. A hajdúbihari rendőrök az eset kapcsán arra is figyelmeztetnek, a nyaralások idején érdemes jobban odafigyelni az üresen maradt otthonokra. Számolt be róla a De Hír. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is.
1: Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, ma Debrecenben és a térségében elérhetjük a 37 Celsius fokot is, holnaptól pedig enyhe lehűlés kezdődik. A jelenlegi jelzések szerint nem lesz több szerdán 28 Celsius foknál, éjszakára pedig akár 17-18 fokig is lehűlhet a levegő. Továbbra is magas az UV-sugárzás, ne feledkezzünk el a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.

0: vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Hogy jobban pörögjön a munkaidő,

dalát hallották, You Are You Are Hand, a Best FM-en 6 óra van, jó reggel Debrecen! Robbantunk, jön a Dynamite, Szájó Krusztól! A felismerés villámcsapásszerű, mert

0: Olvasom az egyik internetes portálon, hogy szégyen, amit a Hortobágy utcán műveltek. Hát az tényleg szégyen, hogyha valaki elrop biciklit, főképpen a pihos fehér bicikli. Na, ugorjunk együtt, Fejest! A mai forró kánikulai napba, igen, még egy nap forróság, aztán pedig némi enyhülés, hogy mennyire, talán arról is szó lesz most, mindjárt a reggelben, a hírekben. Jó reggelt a 104,6 MHz-en!
1: Ne feledjük, továbbra is érvényben van az elsőfokú vízkorlátozás Debrecenben. Önkéntes oltási kampányt szerveztek Hajdúhatházon. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
3: Június 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi ártábor is, azt lehet mondani, hogy 3-400 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy itt az előző években megszoktunk.
1: Továbbra is érvényben van az elsőfokú vízkorlátozás Debrecenben. A tartós hőség és aszály miatt az önkormányzat a Debreceni Vízmű Zrt. Javaslatára rendelte el az intézkedést, amely visszavonásig érvényes. A korlátozás idején tilos többek között a zöld felületek és közterületek ivóvízzel történő locsolása, a medencék töltése, az autómosás, valamint a beton és aszfalt felületek tisztítása, hűtése. A szökőkutak és díszkutak üzemeltetését is szüneteltetni kell. Az önkormányzat arra kérje a debrecenieket, hogy a hőség idején takarékosan bánjanak az ivóvízzel, hiszen annak elsődleges célja az alapvető szükségletek, az ivás, a tisztálkodás és a főzés biztosítása, olvasható a Város honlapján. Önkéntes oltási kampányt szerveztek Hajdúhatházon a hepatitis A járvány miatt. A településen tavasz óta mintegy 70 megbetegedést regisztráltak, ezek közül 80%-a gyermekeket érintett. A hétvégi akcióban az 1 és 16 év közötti gyerekek kaphatták meg a védőoltást. A szakemberek házhoz is mentek, hogy tájékoztassák a szülőket, az oltást pedig a katonaság és a polgárőrség is segítette. A Debreceni Egyetem orvosai és medikusai 5 óra alatt 500 gyermeket oltottak be. A polgármester tájékoztatása szerint jelenleg 20 fő alatt van az aktív fertőzöttek száma. Tudta meg a HAON.
0: Az időjósok tájékoztatása szerint, sőt, ha ránézek az órámra, bocsánat, okos óra, okosabb, mint a tulajdonosa, akkor 20 fok alatt van a hőmérséklet, ugyanúgy, ahogy tegnap a hét első napján olyan 17-18 fokkal kezdünk. Figyelem, ma még erőteljes melegfronti hatás, holnap meg egy száraz hideg front. Évi már is mondja, hogy ennek mi lesz ma, és hát mi lesz holnap a következménye.
1: Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, ma Debrecenben és a térségében elérhetjük a 37 Celsius fokot is, holnaptól pedig enyhe lehűlés kezdődik. A jelenlegi jelzések szerint nem lesz több szerdán 28 Celsius foknál, éjszakára pedig akár 17-18 fokig is lehűlhet a levegő. Továbbra is magas az UV-sugárzás, ne feledkezzünk el a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
0: Ne bizony, kezdjük a reggelt is! Egy pohár kristálytiszta vízzel, kedves egészségükre és Debrecen zenei kedvenceivel, azaz Tayo Cruz-zal és a Dynamite-tal, 5 perccel múlt el 6 óra. A telefonszámom 500-540, SMS Viber számom a 30-933-1046, Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok át!

0: Marko Hamdala, a Best FM-en ellopták a biciklim örökrémálom.
1: Jó reggelt!
0: Reméljük, hogy semmi komoly a 4-es számú főút elkerülőjén. Bár ha már baleset, az nem lehet komolytalan, csak hogy anyagi károsnak tűnik. Losi, köszönjük a tájékoztatást, fotó is érkezett. Szia Laci, a 4-es főút elkerülőn, baleset Bocskai kert felé. Fél sávon halad a forgalom, két mentőautó, ajaj, és a rendőrök is kint vannak és helyszínelnek. Ez egy ilyen kis puttonyos, ugye? Az van úgy keresztbefordulva az úton. Egyebet nem látok, néhány autót ott, úgyhogy torlódás várható, 4-es számú főút elkerülő Bocskai kert felé. Köszönjük szépen, Losi, a tájékoztatást. 500-540 és 39-33-104-6 ezeken a telefonszámokon bárki elér. Már jobb szeretem, hogyha inkább majd villám voksolnak. Viberen vagy éppen SMS-en küldik el 7 órakor a választásukat. Jaj, hát hol van az még? 7:43. Épp, hogy most indult el a kedreggel, az önök zenei kedvenceivel, augusztus 11-én, Zsuzsanna és Tiborc nevű kedves hallgatóink névnapján. Tegnap a lőrincek ünnepeltek, az megvan? Ma meg a Tiborcok fognak. Hát jó egészséget kívánunk nekik. És csókoltatjuk a zsuzsikat, főképpen a nyári zsuzsikat, mert hogy vannak téli zsuzsik, ők február 19-én már jól fellettek köszöntve, az augusztus 11-eiket pedig ma köszönti a Best FM, ön is megteheti. Nem az előbb említett telefonszámokon, hanem csak és kizárólag a bestfmdebrecen.hu oldalon, az internetes felületünkön lehet regisztrálni akár névnap, évfordulóra, akár születésnapra. És még bőven van idejük mind a kettőre, mert a születésnapi tortát majd 10 óra előtt sorsoljuk ki, a névnapi ajándékot pedig valamikor délben. Szabó Anita lesz ennek ma a felelőse. Én meg akkor vagyok a reggel házigazdája is. A 90-es évek egyik legcsodálatosabb dalával ébresztem önöket. És csodálatos énekesnőjével 10 perccel fél hét előtt itt van Toni Braxton és az Unbreak My Heart. Hát jó reggelt, ébresztő! Nem akarom senkinek a szívét és a lelki virágát összetörni, de ez egy újabb reggel.

Fogyasszon minket a reggelije mellé. Ez a Best Reggel.

Kylie Minogue énekelte Steve Winwood dalát, és Kygo meg jól feldolgozta. Ez volt a Higher Love fél hét után egy perccel a kedreggelben, ahol a friss közlekedési információk között ismételten mondanám a balesetet, ami sokakat érint, akik az elkerülőn, tehát a 4-es számú főút elkerülőjén közlekednek, és Bocskai kert felé haladnak, ott csak fél sávon tudnak haladni. Két mentő, rendőrautó kint, helyszínelés, mentés zajlik, állítólag egy Octavia és benne volt a koccanásban, meg egy ilyen kis púpos, puttonyos autó, céges autó. Hadd nem mondjam, hogy melyik autó, vagy melyik céges autóról van szó, meg amúgy sem biztos, hogy ő aktív részvevője volt ennek a balesetnek, vagy sem, majd a rendőrségi vizsgálat ezt kideríti. Akkor csak türelmesen is óvatosan arrafelé, és máshol meg balesetmentesen. Augusztus 11-e van. Már is köszöntjük a névnaposainkat, és megemlítjük a híres születésnaposokat. Például Bláthi Otto Tituszt, aki a Transformátor szülőatya volt. Nem tudom, mennyire volt nehéz szülés, biztos nem könnyű, már csak a Transformátor tekintetében is egy elég jelentős találmányról van szó. 166 éve született Bláthi Otto Titusz. 155 évvel ezelőtt Heltai Jenő, író, költő, a Néma Levente. 112 évvel ezelőtt José Silva, parapszichológus, amerikai származású, az agykontroll rendszer kiagyalója. Van lenne 93 esztendős Vásári Tamás zongoraművész, aki 1933-ban pont Debrecenben született. Kossuth Díjas színművész volt, pontosabban művész, nem színész volt, zongorista, zenész, muzsikus, a legjobbak közül az egyik. Sajnos idén februárban itt hagyott bennünket. Egyébként, hogy mennyire volt ő debreceni, a nagyapja Baltazár Dezső református püspök, a nagybátyja pedig Vásári István, a város polgármestere volt. Szóval 93 éve született Vásári Tamás, a kiváló zongora művész. Nyugodjon békében. És ugyanúgy Hulk Hogan is, az amerikai profi pankrátor színész, akit a Rocky 3-ban láttunk szerintem először, már a filmes karrierje tekintetében, aztán az Óvó bácsiban. Na jó, majd a következő órában megemlékezünk róla. 73 éves ma Kánya Kata, színművésznő, műsorvezető, 55 éves Csőre Gábor, Cartman magyar hangja, és Adam Sandler is, ő még ebben az órában érkezik. Köszöntsük a születésnapján Thort, azaz Chris Hemsworth-ot, aki ma 43 esztendős lett. És ma ünnepelné a születésnapját Bill Hurd, a The Rabbits formációból. Tegnap már játszottam egy dal tőlük, pont ezt. Ugyanis tegnap is volt egy ünneplő a csapatból, és ma is lenne egy születésnapos. A Sugar Baby Love egyik előadója. Aztán itt van Hamish C. Lohan, aki a Pasadena's együttest erősítette. Két kiváló dalt ismerünk tőlük, ez az egyik. Az I'm Doing Fine Now. A másik pedig a Riding on the Train.

0: kis rövidke bejátszást küldöm Katának, aki éppen javában gyalogolva vonathoz. Valahol, hol? Szárföld környékén? Azt a betyár mindenit. Szóval Riding on the Train és a Pasadena's boldog születésnapot kívánunk az együttes énekesének. És boldog névnapot a...
1: Köszöntjük Tiborc nevű hallgatóinkat! A Tiborc férfi név a latin Tibortius családnévből ered, melynek jelentése Tibur városából való. Rokon neve Tibor. A név egyik legismertebb viselője, Katona József Bánk-Bán című drámájának szereplője, a másik nem is lehet más, mint ön kedves Tiborc, aki most a rádiót hallgatja.
0: És boldog névnapot a ma ünneplő Zsuzsannáknak!
1: Köszöntjük Zsuzsanna nevű hallgatóinkat! A Zsuzsanna héber eredetű bibliai név, jelentése Lilium. A 17. századtól kezdve egészen az 1980-as évekig a leggyakoribb női nevek egyike volt. A név leghíresebb viselői Csala Zsuzsa színésznő, Koncz Zsuzsa énekesnő, Polgár Zsuzsa magyar-amerikai sakkozó, és nem utolsó sorban ön kedves Zsuzsanna, aki a rádiót hallgatja.
0: Jaj, és hát a legfontosabb születésnapos, nézzék el az önzőségemet, de hát ma van az Annutám születésnapja, úgyhogy a jó Isten éltesse. Chris Cross és a Jump, Jump, Jump, a 90-es évek nagy kedvence. Ketten voltak, de csak voltak, mert az egyik őjük már nincs velünk. 48 esztendős lenne ma Chris meg Daddy Kelly, aki 2013 májusában hunyt el. 1978. augusztus 11-én született a legnagyobb slágerük, a Jump 1992-ből. Chris Cross, 7 perccel fél hét után.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, bolygója arra ösztönzi, hogy kerüljön minden hirtelen vagy agresszív cselekedetet, de lelkesíti is, hogy még merészebben haladjon az életben. Mika, ráébred arra, hogy egy új megközelítési mód a jövendő sikerek kulcsa, kedvező lehetőségek kínálkozik arra, hogy lelki-szellemi kapcsolatát erősítse barátaival. Ikrek, önnek remek belső tartaléka van, nincs oka arra, hogy kételkedjék a képességeiben, alapjában véve rendkívül szerencsés. Rák, nem sok jót ígér a mai nap, önnek kell a lehető legjobbat kihozni mindenből, legjobb lesz, ha nem foglalkozik a negatív hatásokkal. Oroszlán, csalódik barátjában, aki nem megbízható, foglalkozzon ma élete súlyos kérdéseivel, legyenek azok bármilyen zűrzavarosak. Szűz, imponáló és elegáns, ha belép valahová, mindenkinek megakad önön a szeme. Mérleg, ez a nap nem sok meglepetéssel kecsegtet, figyeljen oda a pénztárcájára, most még a barátainak se adjon kölcsön. Skorpió, rámenős és könyörtelen, de egyben gyengéd és érzékeny is a skorpió, az egyetlen mindent elsöprő szerelmet keresi, ám mindig elégedetlen. Nyilas, soha nem csituló szenvedélye újabb bonyodalmakba sodorhatja, általában ön a sikertelenségek oka, de soha nem vallja be. Bak, tele van tetvágyjal, bolygója derülátást és önálló gondolkodást sugal, új módon képes szemlélni a dolgokat. Vízöntő, a jelenlegi aspektussal jó szerencse jár, keresse azokat a lehetőségeket, amelyek az előrehaladásának kedveznek. Harag, a személyes ambíció és az önfegyelem van középpontban, ön eredményes a munkájában és a magánéletében is.
0: Azok a 90-es évek. Most
1: a Best FM-en.

Hello Ophelia, Hello Debrecen, Taylor Swift dalát hallották a 104,6 MHz. Ez már a kedd reggel. Augusztus 11-e van. 8 perccel 7 óra előtt, napsütésben és 18 fokkal köszöntjük Önöket. Ma napközben 1-2 fokkal melegebb lett, mint tegnap, akár 36 is jöhet. Aztán majd a mai melegfronti hatások után holnap már száraz, hidegfronti hatások érvényesülnek. És legalább 28 fokig visszaesik majd 1-2 napra a hőmérséklet. Nem sokkal ezelőtt köszöntöttük az augusztus 11-i szülötteket, és hát igen, Anutámat is kiemeltem. Laci miközben jó egészséget kívánt az édesanyámnak, kérdezte, hogy remélem vettél neki Gizs gutyát. Az az igazság, Lacikám, hogy nem, mert egy babakék lakókocsival készülünk, de nem ám a pirossal, tetővilágítással, és egy faszak is hableányos szökőkúttal, bocsánat, idézőjel bezárva, klasszikusok a csak pontosan. És ha klasszikusok, akkor köszöntsük a születésnapján Magyarország egyik kedvelt szinkronhangját,

0: Amik is falunk Morzsi Ferkóját, a South Park Eric Cartmanjét. Nem tudom, önök hogy vannak vele, de jobban szeretem, ha Cartman szinkronizálja, és nem pedig azt a zöld földön kívülit, aminek a rikácsolásától a falra tudnék mászni minden blogban. Tudják, kire gondolok. És igen, Csőre Gáborra gondoltunk, aki ma 55 esztendős lett, és nyilván azért is kedveljük, mert ő szinkronizálja Adam Sandlert.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Hát, köztörpék, hogy kijöttetek elbúcsúzni.
3: Vigyázz magadra!
2: Ti meg vigyázzatok apátokra, nehogy megegye egy cápa.
4: Hanili, anyuhaj, kahano oj, nahalanai.
2: Köszönöm, cimbora. Mit is jelent ez?
4: Hozz egy pólót ajándékba.
2: Jó van, hozok.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.
5: Best FM-en.

melyik a szívem? A Best FM-en Rúzsa Magdi és Szakács Gergő. És hogy mi következik most, az ma reggel is csak önökön múlik, mert hogy itt van a kedreggeli villámderbi. Crash Adams-el!

0: Norbikám, biztos? És ha azt mondom, hogy... akkor is tuti? Az egyes? Reni Barbie úgy gondolja, hogy nem. És Dóri is. Norbi marad az egyesnél. Jó, még azért megpróbálok meggyőzni ezzel az ajánlattal. A tegnapi villámvoksot úgy prognosztizáltam, hogy elég komoly verseny lesz, akkor gondolom, hogy ez a mai napra is igaz. Szóval Crash Adams és a New Heart. Aztán az Emergency House és a dübörög a ház, és az Abba a Dancing Queen-nel.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak, gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak, új helyen, Debrecen, Böszörményi út 178.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
5: Új vasúti megállóhelyet alakíthatnak ki Debrecenben, megújul a Debreceni Egyetem előtti park szobor együttese. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: A Best FM-en.
5: Új vasúti megállóhelyet alakíthatnak ki Debrecenben. A kormány tervei szerint a köztemető környékén létesülhet új megállóhely a Debrecen és Nyíregyháza között húzódó 100-as vasútvonalon, tudta meg a Dehír. A fejlesztés a vasútvonal felújításához kapcsolódhat, és elsősorban azt szolgálná, hogy a kötött pályás közlekedés könnyebben elérhető legyen a város fejlődő területein élők számára. Az új megállóhely a debreceni elővárosi közlekedés lehetőségeit is bővítheti. A beruházás a vasútvonal átfogó korszerűsítésének része lehet. A megvalósításról és a pontos tervekről a beruházás előkészítésének előre haladtával várhatók további részletek. Megújul a Debreceni Egyetem előtti park szobor együttese. Elkezdődött az egyetem téri 4 szobor rekonstrukciója, amelyeket a művelődés történet kiemelkedő alakjainak állítottak emlékként. Elsőként Mélius Juhász Péter bronz szobrát újították fel, a következő időszakban pedig a park további 3 alkotása is sorra kerül. A munkálatokat az egyetem saját forrásból finanszírozza. A felújítást Juha Rihárd szobrászművész vezeti. A cél, hogy az értékes alkotások megőrzésével az egyetem tér művészeti öröksége hosszú távon is méltó állapotban maradjon, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorraj érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
6: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, felpillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
5: Augusztus 12-én este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyeljük meg.
0: Még egy igazán forró nap, a mai aztán holnap visszaveszünk a tempóból, de vajon zeneileg is? Mindjárt a villámvoks végeredményét tekintve? Nem, azt nem hiszem.
5: Ma akár 37 fokot is mutathatnak a kijelzők Debrecenben és a térségben, északára pedig 18 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól enyhülésre számíthatunk, szerdán már csak 28 fok lehet a térségben. Továbbra is marad a szárazság, zápor egyelőre nem jön.
0: Elek, te mindig le vagy egy picikét maradva.
7: Az utolsó pillanatban küldöd el a voksodat, ami nagyban a végeredményt most nem változtatta meg, de hát ez nem csoda, hiszen tudjuk, hogy kikre lehetett szavazni. Crash Adams New Heart című dalára, a Dancing Queen-re, az Abbától, egy igazán egy klasszikus, és a Dübörög a ház című Emergency House dalra. A hétvégén megint kiderült és világossá vált számomra, hogy nincsen új a nap alatt, és hogy feltalálni a spanyol viaszt, ezt fel lehet, többen megtették már.
8: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
7: A hétvégén például 65 000 ember előtte, jó ég!

0: Budapest FM, a város ritmusa, vegyünk csak vissza egy picit a tempóból.
1: A Best FM trafivadászai minden percben aktívak.
0: Ebben a percben mindjárt hárman, Szilvi és Ferko ugyanonnan jelentkezik be, Mikepércs és Debrecen között a tanyánál, a Máriás tanyánál mérnek a 47-esen, köszönjük szépen, és itt van még Imi, ő pedig a 4-es környékéről, pontosabban Hadházról írta az üzenetét, Hadház belterületén, ott lesz a fehér Seat.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: Köszönjük Debrecen! Jó utat kívánok!

0: ma reggeli villámvoksban, ahol az Abba együttes Crash Adams és az Emergency House versenyzett, utóbbi nyert torony magasan, ez nem volt meglepő. A következő bejátszás meglepő lesz, de mennem mindjárt, hogy miért adom.
1: Oviba!
2: Sziasztok!
1: Suliba! Munkába menet!
3: A Best reggel ott van veled.
0: Például az Egyesült Államokban, igen, hát az USA-ban több államban már tegnap elkezdődött az oskola. Úgyhogy az ott hallgató kedves magyar iskolába induló gyerekeknek, bár időeltolódás miatt nem vagyunk szinkronban, nyilván ez nem titok, hát szerencsés és eredményes új tanévet kívánok. Azért ez furcsa, augusztus 11-én mondani, hogy indul az iskola, hát nálunk majd szeptember 1-től természetesen, vagy nem tudom, hogy esik most pontosan az első tanítási nap, de a lényeg az, hogy az Amerikai Egyesült Államokban ott nincs egységes iskola kezdés, és láttam, hogy többen már tegnap elkezdték az iskolát. Ó, szegények. Na, szegények, a balesetet szenvedett felek, azt írja Zsolt, hogy a 354-esen még ott vannak mindig a helyszínelők, a Böszörményi úti felüljárónál egy Peugeot Boxer kis teherautó és egy Octavia kombi ütköztek, félpályás engedés van, Debrecen felül már elég jó kis sor van. Úgyhogy a 354-es elkerülőn. Köszönjük Zsolt a frissítését ennek az előző órai hírnek. És ez sem újdonság, de még igaz.
4: Szia, Laci, Ricsi vagyok. Hajdúhatház, felszerültél a gumisták, kint van a fehér Seatot.
0: Hajdúhatház, fehér Seat, és a 47-esen Mikepércs és Debrecen között a Máriás tanyánál szintén sebességet mérnek. 500-540 és 39-33 104-6. Hamarosan ringbe szállunk, jön a Rocky 3, mégpedig... Ó, nem is mondom, hogy mi adja az apropóját. Ma bár, ha az előző órában a kalendáriumot hallhatták, akkor igen, tudják, hogy ki lenne a 73 esztendős, de előtte még itt van a harmadik helyezett Crash Adams, ami nekünk legalább annyira tetszik, mint az Emergency House. És egyébként pedig, ha már az Emergency House-nál tartunk, Zsuzsi megköszönt a hallgató társainak a reggeli kardiót. Hát az megvolt, ez biztos.

0: Maxilite.
1: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópályamatricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
0: Minden útjához a megbízható társ, a Maxilite töltőállomás.
2: 4D futóműállítás Autodrom. Szoboszlói út 50.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak.
4: Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
5: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.

0: augusztus 14-e kedd, szép jó reggelt mindenkinek, főképpen a ma ünneplő nyári zsuzsáknak, és nem pedig a télieknek. Az előbb Zsuzsival tisztáztuk, hogy ő bizony téli, és nem pedig nyári. Ugye van egy februári Zsuzsanna nap, és van ez a mai, ez az augusztus 11-e. Na meg a Tiborcok is ünnepelnek, közlekedési információk önöktől, önöknek.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüveg készítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Egyrészt helyszínelnek a 354-es elkerülőn, a Böszörmény úti felüljárónál egy Boxer, kisteher, egy Peugeot és egy Octavia kombi, ezek ütköztek össze, és elég jó kis sor van, már fél pályán engedik a forgalmat. Aztán Hadházon Trafipax, fehér Seat, a 47-esen Mikepércs és Debrecen között a Máriás tanyánál szintén sebességet mérnek. Laci írja, hogy a Kishegyesi úton a városból kifelé vezető oldalon még mindig szlalompálya van. Köszönjük, csak figyelmesen és türelmesen, és a türelem igaz mondjuk a Mikepércsi útra befelé, hiszen tudjuk, hogy ott fel van bontva egy sáv és le is van zárva. Tegnap is panaszkodtak már a hallgatóink, hogy milyen

0: hosszú sor alakult ki ott. És ez ma reggelre is igaz lehet. Igaz lehet? Ha igen, vagy ha nem, akkor is csak a Best FM, ahol most irány a 80-as évek. A figura, aki ma ünnepelni a 73. születésnapját, hát nincs velünk sajnos, mert elhunyt tavaly. Tavaly nyáron, a 80-as években tűnt fel, mégpedig, amikor nálunk már lehetett fogni a Sky Channel-t, meg a Super Channel-t, akkor gondolom éjszaka önök is sokszor nézték a birkózást, pontosabban a pankrációt, a World Wrestling Federation egyik legnagyobb sztárja volt a 80-as években. Az a Hulk Hogan, aki Terry Eugene Bollea néven született 1953. augusztus 11-én, és akinek voltak azért filmes megmozdulásai is, például az Ovi bácsi, vagy Ovó bácsi, mi volt az? Mr. Ovó bácsi. Jaj, de hogy ez mekkora gagyi volt. Ez viszont egészen tökéletes. Úgyhogy a ringbe lép Hulk Hogan-e.
1: Bunyóztál már dinoszaurusszal?
2: Nem, mostanában.
1: Nagyon komoly sérüléseket tudnak okozni.
3: Ebben a pillanatban lépett az arénába a világbajnok pankrátor. Mit mondjak, nem hétköznapi látvány. Ez egy szörnyeteg.
4: Köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli estén. A fehér karokban az utánozhatatlan.
5: Szép darab.
4: 710 centiméterek, 177 kilogramm
6: túl. Mindjárt megismeritek.
4: Veretlen, pankrátor világbajnok, Pentörgés, a Szentkeszti sarokban, Philadelphia kedvence, a 92 kilogramm súlyú, nehéz súlyú, ökölvívó világbajnok, Rocky Balboa!
7: A zenek hangja.

0: beszéde a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Az élet nagy, igazán végzetes drámái oly csendesen kezdődnek, hogy már nyakig benne ülünk a drámai helyzetben, s még mindig nem értjük. A rák, a szégyen, a bukás, a nagy csalódás nem úgy kezdődik, mint az irodalomban. Egy napon észreveszünk egy pattanást, vagy telefonál valaki, s oly különösen beszél a készülékbe, nem is értjük igazán szavait. Vagy a nő, akit szeretünk, egyszer elfordítja fejét szórakozottan. Így kezdődik. Nem. Ilyenkor már meg is történt. A végzet csendes. Csak a baleset ordít, sivít és csilingel.

Die, Die a Best FM-en, a foci himnusz 2026-ból a világbajnokság hivatalos indulója, Shakirától és Burna Boytól. Hát reméljük, hogy nem lesz dá-dá a héten, amikor a Loki visszavág a Kopenhága csapatának. Hát kétszer is játszik a város csapata ezen a héten, majd az Eto vasárnap érkezik. Most pedig érkezik egy nagyszerű zenei kedvenc, mégpedig az a ritka alkalom, hogy eredetiben, ugyanis ennek a dalnak van két feldolgozása. Az egyik az 1995-ből a Fun Factory-től.

0: Axi és Moszkito a 90-es évek végén szerette volna teljes egészében feldolgozni ezt a dalt, mármint a Duva Didi sláger, de állítólag akkor nem kapták meg a feldolgozási jogot a klasszikus Duva Didi slágerre, ezért a zenekar tiltakozásul Durva Didi címre változtatta az album nevét, mert a nagypapa punk volt, ez volt tervben. Na és akkor eredetiben érkezik a Manfred Mann, és benne pedig az előadó, aki 84 évvel ezelőtt született, és úgy hívták, hogy Mike Hugh.
1: There she was,

Watermelon Sugar, Harry Styles-tól a Best FM-en. Itt van a görög dinnye szezon. Mézédes magyar görög dinnye. És Debrecen kedvenc rádiója a Best FM. Mindjárt 8 óra van. Irány Törökország.

0: Ankara Echo-zal, aztán a Zsuzsannákat köszöntjük ezzel az örökzöld hazai kedvenccel. Például őt is ott fenn a Mennyországban, Cserháti Zsuzsát. És ha már Mennyország, 12 éve, hogy elhunyt a nagy nevettető, 63 éves volt, Robin Williams. Jó reggelt, Vietnám! És jó reggelt, Debrecen! 8 óra van. Köszönt mindenkit a 104,6 MHz-en. A Best FM. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nagy a világ, hey!
3: Mi vagyunk a Grund. Dés László különleges koncertje a nagyerdei szabadtéri színpadon augusztus 11-én. Sztárvendégek Fűr Anikó, Bubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Jegyek gag.jegy.hu.
4: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
6: civisbeton.hu
5: A megbízható alap.
7: Új parkolóval bővült a Kenézi Campus, ezen a héten is több helyen lehet vért adni Hajdú-Biharban. Betörőt fogtak a rendőrök Nád udvaron. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
7: Új parkolóval bővült a Kenézi Campus, a Debreceni Egyetem Kenézi Gyula kampuszán kialakított új parkoló elsősorban a betegek, hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók közlekedését könnyíti meg. A fejlesztéssel szeretnék csökkenteni a zsúfoltságot és biztonságosabbá tenni a parkolást az intézmény területén, írja az unide.hu. Az egyetem szerint a beruházás illeszkedik a kampusz folyamatos korszerűsítéséhez és hozzájárulhat a betegellátás feltételeinek javításához. Is. Az új parkoló már használható. Ezen a héten is több helyen lehet vért adni Hajdú-Biharban. Augusztus 10-e és 14-e között Debrecen mellett Derecskén, Berettyóújfaluban, Hajdúszováton, Nyíradonyban és Hajdúnánáson is várják a véradókat. A nagy hőség ellenére is fontos, hogy megfelelő legyen a vérkészlet. Ezért a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátószolgálat több helyszínen szervez véradásokat. Vért az adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65, és testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A véradáshoz személyi igazolványra, lakcímkártyára és tajkártyára is szükség van. A pontos helyszínek és időpontok a véradás szervezők honlapján érhetők el. Betörőt fogtak a rendőrök Nád udvaron, miután egy üresen maradt házból gyanús zajukat hallottak a szomszédok. A bejelentés július 25-én éjszaka érkezett, a szomszédok ugyanis zajokat hallottak a házból. Annak ellenére, hogy tudták, a lakók elutaztak. A helyszínre érkező rendőr már a kapuból látta, hogy betörték a bejárati ajtó ablakát, az egyik ablakon pedig egy nagy lyuk tátongott. Erősítést kért, majd körbejárta az épületet. Hamarosan egy férfi jelent meg az egyik szobában, kezében egy gázpalackkal. A rendőri felszólításra a földre feküdt, majd az időközben megérkező kollégák megbilincselték és előállították. A hajdúbihari rendőrök az eset kapcsán arra is figyelmeztetnek, a nyaralások idején érdemes jobban odafigyelni az üresen maradt otthonokra. Számolt be róla a Dehír. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
9: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is.
0: Frissítsük fel a madarak vizét, mert ma még egy forró nap, holnap azonban érkezik a lehűlés.
10: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu
7: Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, ma Debrecenben és a térségében elérhetjük a 37 Celsius fokot is, holnaptól pedig enyhe lehűlés kezdődik. A jelenlegi jelzések szerint nem lesz több szerdán 28 Celsius foknál, éjszakára pedig akár 17-18 fokig is lehűlhet a levegő. Továbbra is magas az UV-sugárzás, ne feledkezzünk el a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
0: Ne csak a madarak esetében. 18 fok, pontos ennyivel kezdtünk. Ma reggel most 24 van Debrecen belvárosában. De mi van Debrecen mellett? A 354-es elkerülőről Mónika is bejelentkezett. Azt írta, hogy a 354-es felüljárónál történt balesetnél amúgy minden rendben. A rendőrség nagyon rugalmasan, folyamatosan engedi a forgalmat. Kicsit kell csak lassítani, de szépen el lehet haladni mellettük. Én sérültet nem láttam. Reméljük, hogy nem volt sérülés ebben a balesetben, amelyben egy kis puttonyos és egy személyautó ütközött össze, úgyhogy az előbb, amikor Mónika ott járt, 354-es elkerülő, akkor még fél pályán engedték csupán a forgalmat.
6: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
0: veled. 6 percen 8 óra után Ankara Echoes, és napjaink egyik nagy kedvence, mondok még két Trafipax infót, az egyik Hadház belterületén van, a másik meg a 47-esen Mikepércs és Debrecen között, ott a Máriás tanyánál is. Legyen a mai napjuk baleset, bírságmentes, jó utat a Best FM-mel!

0: Californication, a Best FM-en a Red Hot Chili Peppers dalát hallották. Jó reggelt kívánunk mindenkinek a 104,6 MHz-en. Ez már a kedreggel, és benne pedig mindjárt a névnap köszöntő 3 perccel 4:49 után. Na, az előbb California, most még egy picit az előző óra témájánál maradva, ugye azt mondtam, hogy hát az amerikai oskolás gyerekek tegnap már elindultak, mert hogy elindult több államban, az Egyesült Államokban a tanév. Aztán erre reagált az egyik kedves hallgatónk, aki pedig Dani, aki pedig Svédországból jelentkezett be, és azt írta, hogy Svédországban meg augusztus 19-én kezdődik az új tanév. Úgyhogy kedves magyar gyerekek, örülhettek, mert azért nektek még van néhány hét hátra az iskola kezdésig. Ma augusztus 11-e van, és a névnaposok tekintetében, hát igen, ma névnapot ünnepelnek például a Tiborcok. Kezdjük velük!
1: Köszöntjük Tiborc nevű hallgatóinkat! A Tiborc férfi név a latin Tibortius családnévből ered, melynek jelentése Tibur városából való. Rokon neve Tibor. A név egyik legismertebb viselője, Katona József Bánk-Bán című drámájának szereplője, a másik nem is lehet más, mint ön kedves Tiborc, aki most a rádiót hallgatja.
0: Boldog névnapot kívánunk neked, Tibor! És folytassuk velük!
1: Köszöntjük Zsuzsanna nevű hallgatóinkat. A Zsuzsanna héber eredetű bibliai név. Jelentése Lilium. A 17. századtól kezdve egészen az 1980-as évekig a leggyakoribb női nevek egyike volt. A név leghíresebb viselői Csala Zsuzsa színésznő, Koncz Zsuzsa énekesnő, Polgár Zsuzsa magyar-amerikai sakkozó, és nem utolsó sorban ön kedves Zsuzsanna, aki a rádiót hallgatja.
0: Mari Zsuzsi!

Kedves Zsuzsannák, Zsuzsánnák és Zsuskák, február 19-én, majd szeptember 20-án, és ma augusztus 11-én, és köszönt benneteket a kedvenc rádiótok, úgyhogy kedves nyári Zsuzsik, a dal most nektek szól, Cserháti Zsuzsától, és Horváth Károlytól, 8 perccel fél 9 előtt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festék stúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes híragolt prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1810 forint. Keres minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
2: Klímatöltés és fertőtlenítés most ajándékillatosítással. Autodrom. Szoboszlói út vége.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
4: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
5: Hogyan tudnék élni nélküled?
6: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.

0: Dilla a Best FM-en, Libabőr, nem ez a muzsika, hát aki a francia nyelvet szereti, meg az ilyen remek melódiákat, biztos vagyok benne, hogy örült neki. Annak örülünk, hogy ma még 37 fok lehet? Annak sokkal inkább, hogy holnap már csak 28, ma még melegfronti tünetek és hatás, holnap meg egy száraz hidegfront, aminek a hatására legalább 10 fokot visszahűl majd a hőmérséklet. Ernő most telefonált, hogy a 47-es számú főúton még ott vannak mindig a rendében őrei, és trafipaxolnak, nem mondom meg, hogy pontosan hol, legyenek óvatosak az egész 47-esen, és közlekedjenek baleset és bírságmentesen. Augusztus 11-e, 12 éve, e napon hagyott itt bennünket a nagyszerű Robin Williams, a világ egyik legismertebb nevettetője volt. A bohóc, aki kívül mindig mosolygott, de kiderült, hogy a lelké legmélyén bizony sírdogált is. Ki, mikor figyelt fel először Robin Williamsre? Én, apró gyermekként, amikor a magyar televízió bemutatta...
1: Nenu, nenu!

0: Shazbat.
1: Az egy Úr az űrből című televíziós sorozatot. Mark és Mindy. És Robin Williams debütálása a televízió képernyőjén. Egyébként a filmvásznon először a Popeye című filmben debütált 1980-ban, aztán pedig jöttek a kedvencek. A Holdköltők Társasága, Cadillac Man, az Ébredések, a Halászkirály legendája, a Hook, a Mrs. Doubtfire, az Apa csak egy van, és a Jumanji, no meg a Flubber, a Szórakozott professzor, a Good Will Hunting, soroljam még nem, inkább játszunk egy zenét és egy filmrészletet az ő tiszteletére. 63 éves volt, amikor 12 évvel ezelőtt itt hagyott bennünket.
2: Jó reggelt, Vietnám! Úgy bizony történelem lett belőlem. Hazavágtak egy megtisztelő repülőjeggyel. Hát igen, igen, igen, megszakad a szívem. Hát igen, elérkezett az utolsó Adrian Cronauer műsor ideje, ezért a magánszámért a pentagonbeli barátainkat illeti a hála. Tudjátok, azok, akiknek Koreát is köszönhettük. Igen, igen, az amerikai hadsereg. Ha valami tisztességesen zajlik, akár itt, akár külföldön, abban biztos, hogy a hadseregnek nincs része. Hallom, amit hallok. Oh, hát itt van, de örülök, hogy látom. Nekem az a feladatom, hogy felügyeljek magára, nehogy valami kétes dolgot mondjon. Ha már a kétes dolgoknál tartunk, igaz, hogy marihuána problémákkal küzdenek Vietnámban? Nincs is semmi probléma, jut mindenkinek. Jaj, nem is tudom, Adrian. Leo, Leo. Vigyázz magadra, Adrian, én csak egy dolgot hagyd mondjak. Ha visszaved lesz a civil ruhádba, ne felejtsd el, hogy a tűsarokad ivat.
3: Jaj, köszönöm, Leo, igazán nem kellett volna. Ez aztán a cipő.
2: Ez egy piros papucs, Adrian. Ha belebújsz és azt mondod, mindenütt jó, de legjobb otthon, mert olyan hely nincs több, mint az otthonunk, akkor már ott is vagy.
3: Remélem. Bár mind ott látunk.
4: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
5: Egy filmzene most.

0: 9 óra van, a kedreggelt hallgatják a Best FM-el, ahol a mai reggel utolsó órájában új kedvencek. Olivia Dean és a So Easy. Aztán egykori nagy slágerek. Ma lenne a születésnapja a Dirty Dancing egyik énekesének, Eric Carmennek, ezért jön a Hungry Eyes. És nagy pénzrablás rajongók, figyelem! Titeket is kényeztetünk majd egy picikét a Best FM-en, de csak a következő órában.
1: Ne feledjük, továbbra is érvényben van az elsőfokú vízkorlátozás Debrecenben. Önkéntes oltási kampányt szerveztek Hajdúhatházon. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
3: Június 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavaszi szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi ártából is azt lehet mondani, hogy 3-400 000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
1: Továbbra is érvényben van az elsőfokú vízkorlátozás Debrecenben. A tartós hőség és aszály miatt az önkormányzat a Debreceni Vízmű ZRT javaslatára rendelte el az intézkedést, amely visszavonásig érvényes. A korlátozás idején tilos többek között a zöld felületek és közterületek ivóvízzel történő locsolása, a medencék töltése, az automosás, valamint a beton és aszfalt felületek tisztítása, hűtése. A szökőkutak és díszkutak üzemeltetését is szüneteltetni kell. Az önkormányzat arra kéri a debrecenieket, hogy a hőség idején takarékosan bánjanak az ivóvízzel, hiszen annak elsődleges célja az alapvető szükségletek, az ivás, a tisztálkodás és a főzés biztosítása, olvasható a város honlapján. Önkéntes oltási kampányt szerveztek Hajdúhatházon a hepatitis A járvány miatt. A településen tavasz óta mintegy 70 megbetegedést regisztráltak, ezek közül 80%-a gyermekeket érintett. A hétvégi akcióban az 1 és 16 év közötti gyerekek kaphatták meg a védőoltást. A szakemberek házhoz is mentek, hogy tájékoztassák a szülőket, az oltást pedig a katonaság és a polgárőrség is segítette. A Debreceni Egyetem orvosai és medikusai 5 óra alatt 500 gyermeket oltottak be. A polgármester tájékoztatása szerint jelenleg 20 fő alatt van az aktív fertőzöttek száma. Tudta meg a HAON. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, ma Debrecenben és a térségében elérhetjük a 37 Celsius fokot is, holnaptól pedig enyhe lehűlés kezdődik. A jelenlegi jelzések szerint nem lesz több szerdán 28 Celsius foknál, éjszakára pedig akár 17-18 fokig is lehűlhet a levegő. Továbbra is magas az UV-sugárzás, ne feledkezzünk el a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger. Szomorú éjszakák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres, te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira.

0: lesz, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: So Easy. Milyen jó ez a dal? Olivia Dean énekelt a Best FM-en.
1: Együtt ébredünk. Együtt készülünk. Együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel.
0: Három jó hírrel folytatjuk. Kettő a közlekedőknek, egy meg annak a kedves hallgatónknak, aki azóta is azon töprenk, hogy vajon hol hagyhatta el az iPhone telefonját. BMW felirattal. Ne töprengjen tovább, mi tudjuk, Zsozsónak köszönhetően, aki a festékbolt előtt találta meg, a Széchenyi utcában, úgyhogy ott át is veheti, vagy ha fel akarja vele venni a kapcsolatot, akkor itt vagyok én, 500-540, és megadom Zsozsó telefonját. Ez egy jó hír volt egy bizonyos telefontulajdonosnak. A következő kettő már jó néhány embernek szól, közlekedőknek, főképpen a közösségi közlekedést használóknak, mert hogy befejeződtek az útépítési munkálatok a Füredi úton a BEM tér elnevezésű autóbusz megállóhely környezetében, ezért a mai napon már üzem kezdettől a 21-es, 23-52-e autóbusz és a 973-as éjszakai járatok újra az említett megállóhely érintésével közlekednek, és van egy másik hasonló, mert hogy újra használható a Burgundia utca elnevezésű megállóhely a Kossuth utca felé, ott ugyanis a távhő felújítási munkákat fejezték be, és emiatt most már újból az ott közlekedő járatok a Burgundia utca elnevezésű megállóhely érintésével teszik a szokásos köreiket. Már csak egy nagyon jó hírt várnának, azt még nem kaptuk meg a Mikepércsi úton közlekedők. Azt írja Laci, nem csak én vagyok arra kíváncsi, hogy a Mikepércsi úton miért van két sáv lezárva hetek óta, hogyha éppen nincs túlságosan nagy aktivitás ott. Igen, tudom, rengetegen telefonáltak már ma is, hogy nagyon idegesítő tud lenni, úgyhogy remélem, hogy az illetékesek hamar intézkednek, vagy megoldják úgy, hogy jobban lehessen közlekedni, mert most ez nem igaz. Az viszont igaz, hogy ez a reggel utolsó órája, az óra végén pedig a születésnaposokkal. És mivel az én anutám nem nyerhet születésnapi tortát, ezért speciálba küldök neki egy dalt a kedvenc filmjéből, mert hogy ma lenne 77 esztendős Eric Carmen, úgyhogy jön egy kis tánc óra.
3: Ne az egyre, ez nem mambo. Ez egy érzés, egy szívdobbanás. Babam, babam, babam. Aha, ne dobolj. Babam, babam. Csukd be a szemed. Két árnyék.
4: Aha.

Fejed fel! A tartás, a tartás! Lötyög a karod! Ez az én táncterem, ez a te táncterem. Én nem megyek oda, te nem jössz ide. Tartsd meg itt! Megint!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
2: Hozzék ura, újra Magyarországon! Augusztus 14-én Debrecenben a Református Nagy Templomban ad közös koncertet a világhírű argentin tenor Szamosi Szabolcs Liszt-díjas orgonaművésszel. Emberi hang és orgona felemelő találkozása Bach, Gounod, Verdi és más mesterek műveivel. Legyen része ennek a megismételhetetlen estének. Jegyek a filharmonia.hu-n.
3: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak, gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak, új helyen, Debrecen, Böszörményi út 178.
4: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
5: Hagyd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
6: When I was 6 years old,

0: 5 perccel, 3:45 előtt Nagy Bogi és Dash. Most következik a New York Rio Tokióból Tokió, mert hogy Tokiónak van ma a születésnapja. És hát a nagy pénzrablás rajongói tudják, hogy őt nem más, mint Ursula Cordero alakította, aki egyébként egy egészen remek csaj, már elnézést kérek. 37 esztendős lett a mai napon, és igen, ő alakította a karaktert a Nagy pénzrablás című spanyol bűnügyi dráma sorozatban, amit hát minden idők egyik legnépszerűbb spanyol sorozatának tartanak, Magyarországon is sokan kedvelik, gondoljunk csak az őrületre, ami mondjuk a piros ruhás és maszkos figurákat illette. Emlékszem, volt olyan virágkarnevál, amikor ilyen koreográfát is láttunk. Apropó virágkarnevál, a jövő héten már indul a karneváli hét. Ma viszont Tokió, azaz Ursula Cordero 37 esztendős lett. Őt köszöntjük a Best FM-en, pontosabban őte.
1: A nevem Tokió. De a történet elején máshogy hívtak.
2: Mit szólnál úgy 2,4 milliárd euróhoz?
1: Soha senki nem szakított ekkorát, se New Yorkban, se Londonban, se Monte Carlóban. Úgyhogy ha a fotóm újra a hírekbe kerül, a történelem legnagyobb rablása legyen az oka.
2: Az ország összes családja azt kérdezgeti majd, vajon mit csinálunk?
1: Mit rabolunk ki?
2: A spanyol királyi pénzvendét. A lényeg, hogy a rendőrségnek fogalma sem lesz róla, mire készülünk. De legyetek óvatosak, mert amint egy csepp vér is folyik, akkor már nem Robin Hoodok leszünk, hanem egyszerűen egy csapat rohadék.
1: Nem volt sem átlagos, sem társaság irény. Nőcsápász meg végképp nem. Leülhetek?
2: Persze, tessék.
1: Ezért imádtam zavarba hozni. Amikor nem rablást tervezel, mit csinálsz?
2: Mármint a szabad időmben, vagy ilyesmi?
1: Eljársz táncolni, vagy...
2: Nem, de hogy egyáltalán nincs ritmus érzékem.
1: Van barátnőd? Feleséged?
2: Megegyeztünk, hogy nincs személyes információ.
3: Mindenből a legjobbat.
4: Mert ez a Best FM.

0: Pedro kocsmájából mindjárt átmegyünk a Monami kávézó és cukrászdába, ahol van egy születésnapi torta a legszerencsésebb Best FM rádió születésnapos hallgatójának, és mivel hogy 6 percünk van 10-ig hátra, hát ildomos most már átadni ezt valakinek. Például kaphatná Háló Robert, akit a családja nevezett be, nagy rajongója a Fradinak. Robikám, nem lehet túlságosan egyszerű a dolgot itt Debrecenben, ahol még a fű is piros-fehér színben nő, és nem pedig zöld. Horváth Viktória Márk és Patrik nevezte az édesanyját. Annyi sütit megsütött már nekünk az életben, hogy most már végre ideje lenne, hogy nyerjen ő valamit, és mi nyerjük neki meg a tortát, a kedvenc rádiójának a születésnapi tortáját. Szóval, kedves Viktória, boldog születésnapot kívánunk neked a fiaid nevében. Juhász Györgyöt a felesége nevezte be. Köszönjük a Hodosi családnak, hogy lehetőséget biztosítanak Hodosi Irénnek, hogy megnyerje a mai születésnapi tortát. Furcsa lenne, főképpen ha én hívnám, biztos nagyon meglepődne. Tótné Budai Margitot a családja nevezte be Hajdúszóváton, a legjobb feleség, anya és nagymama, kitartó és csupa szív személy, aki mindent megtesz azokért, az emberekért, akik fontosak neki, és hát ez szerintem fordítva is igaz, mert hogy benevezték Margit a születésnapján a Best FM rádió torta sorsolására. Háné Renáta? A szülei nevezték így. Renit, boldog születésnapot kívánunk neki, Kelemen Fruzsinának, őt papa és keresztanyú nevezte, Török Imrét Lídia és a családja, tortát nyerhet Kelemen Ramona, csak névrokonok, Fruzsi van? Valószínű. Veres Gyönyörű Botond, aki Gyöngyi mama regisztrált, Juhász Nándor Tamásról az egész család nem feledkezett el, remek focista, Monostorpályi Fénye a fociban, Glevicki Béla ma 52 éves, Erika a felesége nevezte, de ma ünnepel Pálinkásnyi Jankovics Erzsébet, Nagy Tímea, Leskó Attila, Fazokán Nóra, Juhász Lili, Balázsné Kungler Krisztina, a Rúzsa Magdis barátnét köszönt, Herzog Gábor, akit Gabika, Maja, Misi és Szilvi, Bárány Márkról az anyósa nem feledkezett meg, Tóth Laciról pedig az anyukája, pontosabban az édesapja és a párja Erzsike, és azt írták, hogy remélem kipihente magát, a két kisunoka hagyta aludni. Hát, ha őt hívjuk, majd megkérdezzük. De hogy vajon őt hívjuk-e, vagy sem? Ez már is kiderül a Best FM-en.
1: Igen, tessék.
0: Juhász Lili.
1: Igen, igen.
0: Jó reggelt, Lili.
1: Jó reggelt.
0: Bármi is történjen a következő beszélgetés alatt, előtte meg kell ígérnie, hogy nem fogja beváltani azt, amit az édesanyja szerint meg fog tenni ennek a beszélgetésnek a következményeként.
1: Jaj, micsoda.
0: Na micsoda? Konkrétan azt írt, hogy ki fogja nyírni.
1: Á, de hogy is.
0: Ki fog nyírni, tuti, de én bevállalom. Lili a szőrszálak rémálma, a gyanták királynője. Ez ön lenne?
1: Igen, igen, igen.
0: A tanulás mellett mindig csak a munka?
1: Hát sajnos igen.
0: És mit tanul?
1: Pénzügyi számíteli ügyintéző.
0: És mellette néha gyanta is kézbe kerül.
1: Pontosan.
0: Ma meg egy születésnapi torta.
1: Húha.
0: Szerintem most el van merülve a pénzügyi számvitel legmélyebb bugyraiban. Nem érzem a pezsgést a hangjában.
1: Ez elég váratlanul ért.
0: Csak egy valaki nyerhet Debrecen kedvenc rádiójától születésnapi tortát, és ez ma az anyukájának köszönhetően, az anutájának köszönhetően Juhász Lili. A torta a Monami kávézó és cukrászda ajándéka, egy piña colada. Jó lesz majd hűsíteni. A 36 fokos forróságban a kedélyeket, én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
1: Ez pedig a
0: Best FM. Boldog ünneplést a 104,6 MHz-en.
1: Köszönöm szépen.
0: És kiköszöni meg a következő meglepetést.
2: Nyereménye! Egy melans pizza!
0: Igen, ez a nyeremény, de hogy hívjuk őt ma reggel? Na hogy?
2: A mai reggel informátora
0: Losi, Losonci TV, köszönjük, nagyon friss voltál ma reggel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Bár ne kellett volna sor kerülni erre a Viber üzenet. Egy baleset volt a 4-es elkerülő Bocskai kertnél. Ezen már rég túl vagyunk, úgyhogy a délelőtre és a nap további részébe is balesetmentességet kívánunk, és játsszuk Debrecen igazi hűsítő zenei kedvenceit. Ma még melegfronti hatás. Mindjárt elmondja Évi, hogy maximum mennyivel. Holnap pedig érkezik a száraz hidegfront némi lehűléssel. Azt is elmondjuk majd hamarosan, hogy mennyire esik vissza szerdára a hőmérséklet. Ami pedig a kedd délelőtt zenei kedvenceit illeti, a Funky Cold Medina mellett a bikini és az agy helyett valamint The Sound of Silence. Pontosan 10 óra van.
3: Új vasúti megállóhelyet alakíthatnak ki Debrecenben, megújul a Debreceni Egyetem előtti park szobor együttese. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Új vasúti megállóhelyet alakíthatnak ki Debrecenben. A kormány tervei szerint a köztemető környékén létesülhet új megállóhely a Debrecen és Nyíregyháza között húzódó 100-as vasútvonalon, tudta meg a Dehír. A fejlesztés a vasútvonal felújításához kapcsolódhat, és elsősorban azt szolgálná, hogy a kötött pályás közlekedés könnyebben elérhető legyen a város fejlődő területein élők számára. Az új megállóhely a debreceni elővárosi közlekedés lehetőségeit is bővítheti. A beruházás a vasútvonal átfogó korszerűsítésének része lehet. A megvalósításról és a pontos tervekről a beruházás előkészítésének előre haladtával várhatók további részletek. Megújul a Debreceni Egyetem előtti park szobor együttese. Elkezdődött az egyetem téri 4 szobor rekonstrukciója, amelyeket a művelődés történet kiemelkedő alakjainak állítottak emlékként. Elsőként Mélius Juhász Péter bronz szobrát újították fel, a következő időszakban pedig a park további 3 alkotása is sorra kerül. A munkálatokat az egyetem saját forrásból finanszírozza. A felújítást Juhari Hárt szobrászművész vezeti. A cél, hogy az értékes alkotások megőrzésével az egyetem tér művészeti öröksége hosszú távon is méltó állapotban maradjon, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perseidák meteorraj érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
4: A Perseidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötét égbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, felpillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
3: Augusztus 12-én este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyeljük meg. Ma akár 37 fokot is mutathatnak a kijelzők Debrecenben és a térségben, északára pedig 18 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól enyhülésre számíthatunk, szerdán már csak 28 fok lehet a térségben. Továbbra is marad a szárazság, zápor egyelőre nem jön.
2: Nap mint nap megadjuk a város ritmusát. Ez a Best FM.
5: A város hangja.

A zenei kedvencek szólnak a Best délelőttben itt a 104.6-on. Hello Debrecen, szép napot mindenkinek, jó utat, jó munkát. Én Szabó Anita vagyok, a zenei hangulatot illetően pedig a UB40-val koronázzuk meg a délelőttet és a Kingston Tannal. Egy igazi regisláger 1989-ből, ami nem másról szól, mint Jamaica fővárosáról. A forródról 500-540 SMS Viber 30-as 933 104.6. Az utakon óvatosan, és küldjék az infókat, ha van a többi közleket.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
3: Ha betont szeretne, a Cívisbetont keresse. Cívisbeton.hu.
4: Cívisbeton.hu.
3: A megbízható alap.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, bolygója arra ösztönzi, hogy kerüljön minden hirtelen vagy agresszív cselekedetet, de lelkesíti is, hogy még merészebben haladjon az életben. Mika, ráébred arra, hogy egy új megközelítési mód a jövendő sikerek kulcsa, kedvező lehetősége kínálkozik arra, hogy lelki-szellemi kapcsolatát erősítse barátaival. Ikrek, önnek remek belső tartaléka van, nincs oka arra, hogy kételkedjék a képességeiben, alapjában véve rendkívül szerencsés. Rák, nem sok jót ígér a mai nap, önnek kell a lehető legjobbat kihozni mindenből, legjobb lesz, ha nem foglalkozik a negatív hatásokkal. Oroszlán, csalódik barátjában, aki nem megbízható, foglalkozzon ma élete súlyos kérdéseivel, legyenek azok bármilyen zűrzavarosak. Szűz, imponáló és elegáns, ha belép valahová, mindenkinek megakad önön a szeme. Mérleg, ez a nap nem sok meglepetéssel kecsegtet, figyeljen oda a pénztárcájára, most még a barátainak se adjon kölcsön. Skorpió, rámenős és könyörtelen, de egyben gyengéd és érzékeny is a skorpió, az egyetlen mindent elsöprő szerelmet keresi, ám mindig elégedetlen. Nyilas, soha nem csituló szenvedélye újabb bonyodalmakba sodorhatja, általában ön a sikertelenségek oka, de soha nem vallja be. Vak, tele van tetvágyjal, bolygója derülátást és önálló gondolkodást sugal, új módon képes szemlélni a dolgokat. Vízöntő, a jelenlegi aspektussal jó szerencse jár, keresse azokat a lehetőségeket, amelyek az előrehaladásának kedveznek. Halak, a személyes ambíció és az önfegyelem van középpontban, ön eredményes a munkájában és a magánéletében is.
0: Best FM.

0: Köszöntjük Tiborc nevű hallgatóinkat! A Tiborc férfi név a latin Tibortius családnévből ered, melynek jelentése Tibur városából való, rokon neve Tibor. A név egyik legismertebb viselője, Katona József Bánkbán című drámájának szereplője, a másik nem is lehet más, mint ön kedves Tiborc, aki most a rádiót hallgatja.
1: Augusztus 11-én is a Melancs cukrászdába invitáljuk azt a kedves házas párt, akiket kisorsolt a gépünk, és akik 25. házassági évfordulójukat ünneplik a mai napon, ők pedig nem más, mint Patai Szabolcs, és Patainé Kujbus Anikó. Kedves ifjú házasok, a fiaitok Szabolcs és Adrián köszönt benneteket ezen a szép napon. Milyen jó, hogy a villamoson megismerkedtetek annak idején. Milyen jó kis történet lehetett ez. Remélem, hogy egyikötök nem a jegyellenőr volt, de ha így is volt, akkor is nagyon szép vége lett, úgyhogy gratulálunk nektek szeretettel, a Melancs cukrászdába pedig várnak benneteket egy süti kóstolóra. Érezzétek jól magatokat, és minden ma ünneplőt köszöntünk a zenei kedvencekkel itt a Best FM-en.

0: Új parkolóval bővült a Kenézi kampusz, ezen a héten is több helyen lehet vért adni Hajdú-Biharban. Betörőt fogtak a rendőrök Nád udvaron. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új parkolóval bővült a Kenézi kampusz, a Debreceni Egyetem Kenézi Gyula kampuszán kialakított új parkoló elsősorban a betegek, hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók közlekedését könnyíti meg. A fejlesztéssel szeretnék csökkenteni a zsúfoltságot és biztonságosabbá tenni a parkolást az intézmény területén, írja az unideb.hu. Az egyetem szerint a beruházás illeszkedik a kampusz folyamatos korszerűsítéséhez és hozzájárulhat a betegellátás feltételeinek javításához. Is. Az új parkoló már használható. Ezen a héten is több helyen lehet vért adni Hajdú-Biharban. Augusztus 10-e és 14-e között Debrecen mellett Derecskén, Berettyóújfaluban, Hajdúszováton, Nyíradonyban és Hajdúnánáson is várják a véradókat. A nagy hőség ellenére is fontos, hogy megfelelő legyen a vérkészlet. Ezért a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátószolgálat több helyszínen szervez véradásokat. Vért az adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65, és testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A véradáshoz személyi igazolványra, lakcímkártyára és tajkártyára is szükség van. A pontos helyszínek és időpontok a véradás szervezők honlapján érhetők el. Betörőt fogtak a rendőrök Nád udvaron, miután egy üresen maradt házból gyanús zajukat hallottak a szomszédok. A bejelentés július 25-én éjszaka érkezett, a szomszédok ugyanis zajokat hallottak a házból. Annak ellenére, hogy tudták, a lakók elutaztak. A helyszínre érkező rendőr már a kapuból látta, hogy betörték a bejárati ajtóablakát, az egyik ablakon pedig egy nagy lyuk tátongott. Erősítést kért, majd körbejárta az épületet. Hamarosan egy férfi jelent meg az egyik szobában, kezében egy gázpalackkal. A rendőri felszólításra a földre feküdt, majd az időközben megérkező kollégák megbilincselték és előállították. A hajdúbihari rendőrök az eset kapcsán arra is figyelmeztetnek, a nyaralások idején érdemes jobban odafigyelni az üresen maradt otthonokra. Számolt be róla a De Hír. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is.
0: Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, ma Debrecenben és a térségében elérhetjük a 37 Celsius fokot is, holnaptól pedig enyhe lehűlés kezdődik. A jelenlegi jelzések szerint nem lesz több szerdán 28 Celsius foknál, éjszakára pedig akár 17-18 fokig is lehűlhet a levegő. Továbbra is magas az UV-sugárzás, ne feledkezzünk el a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
3: A hírek

0: hogy emlékszel?
1: Nem a séta és nem is a kerékpározás a legjobb sport a szívünknek. Létezik egy mozgásforma, amely egyszerre dolgoztatja meg az egész testet, mégsem terheli túl az ízületeket, ráadásul a szívre, keringésre és a tüdőre is kifejezetten jó hatása lehet. Ez pedig nem más, mint az úszás, amely az egész testünket megmozgatja, javítja a szív és érrendszer működését, szerepet játszik a vérnyomás és a koleszterin csökkentésében. A víz ellenállása pedig folyamatos izommunkát eredményez, és különösen ajánlott az úszás túlsúly, idősebbkor, izületi problémák vagy sérülés utáni rehabilitáció esetén. Nemelesek csökkenti a stresszt, javítja az alvás minőségünket, és akár már heti két alkalom is pozitív hatással lesz az életünkre. A vízben végzett mozgás különlegessége, hogy szinte minden izomcsoport részt vesz benne, a karok, a lábak, a hát és a törzsizmai egyszerre dolgoznak, miközben a szervezetnek folyamatosan alkalmazkodnia kell a víz ellenállásához. Úszni ráadásul bármelyik életkorban lehet, és könnyen a mindennapok részévé válhat azok számára is, akik más sportokat túlságosan megterhelőnek éreznek. Mi is úszunk tovább, méghozzá a jó zenék tengerében, Mark Morrison és a Return of the Mac érkezik a délelőtt utolsó órájában.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
2: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával. Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
3: Reklámot hallottak.
0: Best FM.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Bocs. Ha téged ismerlek meg elő, lett volna köztünk valami?
2: Miért így is van köztünk valami, nem? A biciklimen ülsz, ez pedig egyes arab országokban felír egy házassággal.
3: Bocs. Mit csinálsz itt?
2: Elrablom a nődet.
3: Rabolt.
2: Te aztán lovagias barom vagy, ezt meg kell hagyni.
0: Egy filmzene most a Best FM-en. Best FM.

Félve késebb tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ringvel.

sem figyelmed. Bujakott alatt, mint a rombol, a hiúság megvett az elme a kolosol. Miért az álmodkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, külsény az ösztön, az agyú.

Debrecen zenei kedvenc viszonylag a 104.6-on a Best FM-en. Hogyha úton vannak, akkor nyugodtan dobjanak az utakról egy infót. A többi közlekedőnek 500-540 a forró drót, azok pedig, akik fürdőzni készülnek, választhatnak nyugodtan egy termálfürdőt. Egy friss kutatás eredménye ugyanis még a szakértőket is meglepte. Képzeljék el, hogy ápoló hallgatók szorongás szintjét mérték egy fürdőzés előtt, majd rögtön utána. Az eredmény pedig egész egyszerűen elképesztő volt. A termál vízben a

0: tanulás szintje ugyanis az egyik pillanatról a másikra a felére csökkent a hallgatóknál. Mindez pedig 45 perc alatt egyetlen termálfürdőzéssel. Szóval, ha éppen egy termálfürdőbe veszik az irányt, akkor jó, ha tudják, hogy most már tudományosan is bizonyított, hogy a termálvíztől eltűnik a szorongás, amihez ráadásul nem kell semmit tennünk, csupán beleülni a termálvízbe. Akik viszont nem a termálfürdőzést választják, azoknak is nagyon jó kikapcsolódást kívánunk. Mindenki másnak, aki éppen melózik, nekik pedig kitartást, 36 fok lesz ma. A csúcshőmérséklet, itt a Best FM-en pedig már is érkezik a TNT újdonsága, ugye itt alszol a zenei kedvencek között.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
3: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A leg

girlfriend was wrong. Like a te zenéd. A te rádiód. A te rádiód.

0: Ne feledjük, továbbra is érvényben van az elsőfokú vízkorlátozás Debrecenben. Önkéntes oltási kampányt szerveztek Hajdúhatházon. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi ártábor is azt lehet mondani, hogy 3-400 000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
0: Továbbra is érvényben van az elsőfokú vízkorlátozás Debrecenben. A tartós hőség és aszály miatt az önkormányzat a Debreceni Vízmű ZRT javaslatára rendelte el az intézkedést, amely visszavonásig érvényes. A korlátozás idején tilos többek között a zöld felületek és közterületek ivóvízzel történő locsolása, a medencék töltése, az autómosás, valamint a beton és aszfalt felületek tisztítása, hűtése. A szökőkutak és díszkutak üzemeltetését is szüneteltetni kell. Az önkormányzat arra kéri a debrecenieket, hogy a hőség idején takarékosan bánjanak az ivóvízzel, hiszen annak elsődleges célja az alapvető szükségletek, az ivás, a tisztálkodás és a főzés biztosítása, olvasható a város honlapján. Önkéntes oltási kampányt szerveztek Hajdúhatházon a hepatitis A járvány miatt. A településen tavasz óta mintegy 70 megbetegedést regisztráltak, ezek közül 80%-a gyermekeket érintett. A hétvégi akcióban az 1 és 16 év közötti gyerekek kaphatták meg a védőoltást. A szakemberek házhoz is mentek, hogy tájékoztassák a szülőket, az oltást pedig a katonaság és a polgárőrség is segítette. A Debreceni Egyetem orvosai és medikusai 5 óra alatt 500 gyermeket oltottak be. A polgármester tájékoztatása szerint jelenleg 20 fő alatt van az aktív fertőzöttek száma. Tudta meg a HAON. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek ma Debrecenben és a térségében, elérhetjük a 37 Celsius fokot is, holnaptól pedig enyhe lehűlés kezdődik. A jelenlegi jelzések szerint nem lesz több szerdán 28 Celsius foknál, éjszakára pedig akár 17-18 fokig is lehűlhet a levegő. Továbbra is magas az UV-sugárzás, ne feledkezzünk el a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
3: Célállomás Debrecen. Pozíció 104.

0: Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Egy újabb kérésnek teszek eleget, amit Viberen kaptam egy kedves hölgytől. Hello Best FM, a nővéremnek, Dúrinak szeretnék kérni egy dal születésnapja alkalmából. Üzenjük Dúrinak, hogy nagyon szeretjük, és legyen csodás napja. És a Forever Young-ot kértétek tőle, az Áfajú és Lágerét. Mi is kívánunk minden szépet és jót Dúrinak, és hozzuk neki.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hogyan tudnék élni nélküled?
2: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei Víztoronynál. Jegyek gog.jegy.hu.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték. Hey!

0: Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Hello, egy számot szeretnék kérni. Két kollégámnak jó pörgésszámot a munkához.

0: FM kívánságműsor.
1: By Alex és Hero közös a hullikapó kérésére érkezik. A szerelmemnek Fruzsinak szeretném küldeni, szeretném vidámmá tenni a születésnapját. Ő az én gyönyörűségem, és remélem, hogy mindig velem marad. Legyen így, és bízom benne, hogy önök is velem maradnak a következő órában, hiszen hamarosan folytatjuk.

0: szárnya.
1: Ha megkérdezik telefonon, hogy milyen rádiót hallgat,
2: mondja meg nyugodtan.
1: A Best FM-et.
3: Új vasúti megállóhelyet alakíthatnak ki Debrecenben, megújul a Debreceni Egyetem előtti park szobor együttese. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Új vasúti megállóhelyet alakíthatnak ki Debrecenben. A kormány tervei szerint a köztemető környékén létesülhet új megállóhely a Debrecen és Nyíregyháza között húzódó 100-as vasútvonalon, tudta meg a Dehír. A fejlesztés a vasútvonal felújításához kapcsolódhat, és elsősorban azt szolgálná, hogy a kötött pályás közlekedés könnyebben elérhető legyen a város fejlődő területein élők számára. Az új megállóhely a debreceni elővárosi közlekedés lehetőségeit is bővítheti. A beruházás a vasútvonal átfogó korszerűsítésének része lehet. A megvalósításról és a pontos tervekről a beruházás előkészítésének előre haladtával várhatók további részletek. Megújul a Debreceni Egyetem előtti park szobor együttese. Elkezdődött az egyetem téri 4 szobor rekonstrukciója, amelyeket a művelődés történet kiemelkedő alakjainak állítottak emlékként. Elsőként Milius Juhász Péterből

0: bronz szobrát újították fel, a következő időszakban pedig a park további három alkotása is sorra kerül. A munkálatokat az egyetem saját forrásból finanszírozza. A felújítást Juhari Hárt szobrászművész vezeti. A cél, hogy az értékes alkotások megőrzésével az egyetem tér művészeti öröksége hosszú távon is méltó állapotban maradjon, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorraj érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
1: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötét égbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, felpillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
0: Augusztus 12-én este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyeljük meg. Ma akár 37 fokot is mutathatnak a kijelzők Debrecenben és a térségben, északára pedig 18 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól enyhülésre számíthatunk, szerdán már csak 28 fok lehet a térségben. Továbbra is marad a szárazság, zápor egyelőre nem jön.
2: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
2: A hívható telefonszám 500.

0: A déli kívánság műsorban itt a Best FM-en 14 óráig teljesülnek a kedvencek, a forró drót 500-540, és hogy mivel is folytatjuk, az már is kiderül tőled. Hello, Best FM adásban vagyunk.
1: Számot szeretnék kérni. Valami jó pörgős, de boltba dolgozunk, és a kollégáimnak küldenünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nagy a világ,
1: mi vagyunk a Grund. Dés László különleges koncertje a nagyerdei szabadtéri színpadon augusztus 11-én. Sztárvendégek Füranikó, Bubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Jegyek gag.jegy.hu.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak. Gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.
4: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
6: civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on Debrecen zenei kedvenceivel. A déli kívánság műsor második órájában Réka zenetével folytatjuk. Sziasztok! Szeretném kérni a Republikus dalát. Ma van a mamám szülinapja. Oké, Réka, indítom a dalt, és hogyha önöknek is lenne egy kedvence, akkor osszák meg velem a forró drót 500-500.

érezni. Csak annyit mondani, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: a város hangja.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Anikónak tartozok egy dallal, hiszen már megígértem neki, a Bittersweet Symphonyt szeretném meghallgatni, és nagyon szépen köszönni, hogyha leadom. Már el is indult, kedves Anikó, kimondottan a te kérésedre, és ezzel a dallal elköszön. A déli kíváncsi műsor is, én örülök, hogy együtt rádióztunk, ma is találkozunk legközelebb itt a 104.6-on, az elmúlt 4 órában Szabó

0: Új parkolóval bővült a Kenézi Campus, ezen a héten is több helyen lehet vért adni Hajdú-Biharban. Betörőt fogtak a rendőrök Nád udvaron. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új parkolóval bővült a Kenézi Campus, a Debreceni Egyetem Kenézi Gyula kampuszán kialakított új parkoló elsősorban a betegek, hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók közlekedését könnyíti meg. A fejlesztéssel szeretnék csökkenteni a zsúfoltságot és biztonságosabbá tenni a parkolást az intézmény területén, írja az unideb.hu. Az egyetem szerint a beruházás illeszkedik a kampusz folyamatos korszerűsítéséhez és hozzájárulhat a betegellátás feltételeinek javításához. Is. Az új parkoló már használható. Ezen a héten is több helyen lehet vért adni Hajdú-Biharban. Augusztus 10-e és 14-e között Debrecen mellett Derecskén, Berettyóújfaluban, Hajdú-Szováton, Nyíradonyban és Hajdúnánáson is várják a véradókat. A nagy hőség ellenére is fontos, hogy megfelelő legyen a vérkészlet. Ezért a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátószolgálat több helyszínen szervez véradásokat. Vért az adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65, és testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A véradáshoz személyi igazolványra, lakcímkártyára és tajkártyára is szükség van. A pontos helyszínek és időpontok a véradás szervezők honlapján érhetők el. Betörőt fogtak a rendőrök Nád udvaron, miután egy üresen maradt házból gyanús zajukat hallottak a szomszédok. A bejelentés július 25-én éjszaka érkezett, a szomszédok ugyanis zajokat hallottak a házból. Annak ellenére, hogy tudták, a lakók elutaztak. A helyszínre érkező rendőr már a kapuból látta, hogy betörték a bejárati ajtóablakát, az egyik ablakon pedig egy nagy lyuk tátongott. Erősítést kért, majd körbejárta az épületet. Hamarosan egy férfi jelent meg az egyik szobában, kezében egy gázpalackkal. A rendőri felszólításra a földre feküdt, majd az időközben megérkező kollégák megbilincselték és előállították. A hajdúbihari rendőrök az eset kapcsán arra is figyelmeztetnek, a nyaralások idején érdemes jobban odafigyelni az üresen maradt otthonokra. Számolt be róla a De Hír. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is.
0: Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, ma Debrecenben és a térségében elérhetjük a 37 Celsius fokot is, holnaptól pedig enyhe lehűlés kezdődik. A jelenlegi jelzések szerint nem lesz több szerdán 28 Celsius foknál, éjszakára pedig akár 17-18 fokig is lehűlhet a levegő. Továbbra is magas az UV-sugárzás, ne feledkezzünk el a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
3: A hír

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festék stúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes Híragold prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1810 forint. Keresd minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
3: A szemüveglencséd legyen vékonyabb, ne a pénztárcád. Gyere a Pupillába. Most 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg Hoya vékonyított lencséidet. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
5: Hogyan tudnék élni nélküled?
6: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu

0: Ne feledjük, továbbra is érvényben van az elsőfokú vízkorlátozás Debrecenben. Önkéntes oltási kampányt szerveztek Hajdúhatházon. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Június 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi átvábor is, azt lehet mondani, hogy 3-400 000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
0: Továbbra is érvényben van az elsőfokú vízkorlátozás Debrecenben. A tartós hőség és aszály miatt az önkormányzat a Debreceni Vízmű ZRT javaslatára rendelte el az intézkedést, amely visszavonásig érvényes. A korlátozás idején tilos többek között a zöld felületek és közterületek ivóvízzel történő locsolása, a medencék töltése, az automosás, valamint a beton és aszfalt felületek tisztítása, hűtése. A szökőkutak és díszkutak üzemeltetését is szüneteltetni kell. Az önkormányzat arra kéri a debrecenieket, hogy a hőség idején takarékosan bánjanak az ivóvízzel, hiszen annak elsődleges célja az alapvető szükségletek, az ivás, a tisztálkodás és a főzés biztosítása, olvasható a város honlapján. Önkéntes oltási kampányt szerveztek Hajdúhatházon a hepatitis A járvány miatt. A településen tavasz óta mintegy 70 megbetegedést regisztráltak, ezek közül 80%-a gyermekeket érintett. A hétvégi akcióban az 1 és 16 év közötti gyerekek kaphatták meg a védőoltást. A szakemberek házhoz is mentek, hogy tájékoztassák a szülőket, az oltást pedig a katonaság és a polgárőrség is segítette. A Debreceni Egyetem orvosai és medikusai 5 óra alatt 500 gyermeket oltottak be. A polgármester tájékoztatása szerint jelenleg 20 fő alatt van az aktív fertőzöttek száma. Tudta meg a HAON. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek ma Debrecenben és a térségében, elérhetjük a 37 Celsius fokot is. Holnaptól pedig enyhe lehűlés kezdődik. A jelenlegi jelzések szerint nem lesz több szerdán 28 Celsius foknál, éjszakára pedig akár 17-18 fokig is lehűlhet a levegő. Továbbra is magas az UV-sugárzás, ne feledkezzünk el a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
3: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM, Debrecen kedvence a 104.6-on szólnak, hello mindenkinek. Hát sajnos nem indul jól a délutánunk.
4: Aló, szia, lenne egy információm, méghozzá egy baleset történt a Monostorfái, meg a a Konzergyánál, ami van 4-es kereszteződés, ott nagyon csúnyán összement 2 autó. Úgy láttam, hogy személyi sérülés nincs, de nem tudom, kikerültük az autókat, még most mehet a forgalom.
3: Köszönjük szépen az infót, hogyha jól értem, akkor ez a Monostorpályi út és a Borzán Gáspár utca kereszteződése, tehát ott egy baleset történt pár perccel ezelőtt. Köszönjük szépen, ennyi baleset elég is lesz ma délutára, helyette inkább ugorjunk a legjobb zenék közé. Mi a Milky Chance és a Stolen Dance?

0: a világ legjobb dala. De tényleg egy csomó szavazáson megkapta ezt a címet. Sőt, állítólag Amerikában létezett egy rádió, amelyik 0-24-ben csak ezt az egy dalt játszotta, mondva, hogy ennél úgy sincs jobb. Ez ott a Led Zeppelin és a Stairway to Heaven. Itt a Best-en, a 104.6-on. Sajnos még mindig aktuális, baleset történt a Monostor pályaút és a Borzán-Gáspár utca kereszteződésében. Egyre nagyobb torlódást jelentenek onnan a hallgatóink. Ha tudnak, akkor kerüljenek másfelé. Illetve trafi veszély van a 48-as úton Nagy Csere térségében.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Ha valahol áll a kocsisor, akkor legalább az info haladjon. Közlekedési híreket kérek önöktől, amit látnak az utakon. Írják meg a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM-a forródróton. Cserébe, itt a Heavy D and the Boys és a Now That We Found Love.

0: ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát azt hiszem, hogy megérkezett a mai nap legfontosabb híre. Pár perccel ezelőtt az országgyűlés megválasztotta Magyarország új köztársasági elnökét. Akik figyelték itt az elmúlt nap eseményeit, azoknak nyilván nem nagy meglepetés, hogy végül is Baka András lett az új köztársasági elnök. Vélhetően augusztus 19-én kezdheti meg a köztársasági elnöki tevékenységet. Tehát pár perccel ezelőtt a parlament megválasztotta Magyarország új köztársasági elnökét, Baka Andrást.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Várunk minden leendő szülőt és nagyszülőt augusztus 15-én, ahol nem csak a szülésre, hanem a szülővé válásra készülünk. Testileg és lelkileg egyaránt. További információk szülésfelkészítődebrecen.hu.
3: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
4: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
6: civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.
7: Nagy a világ,
8: mi vagyunk a Grund. Dés László különleges koncertje a nagyerdei szabadtéri színpadon augusztus 11-én. Sztárvendégek Fűr Anikó, Bubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Jegyek gag.jegy.hu.

0: a Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és kérem szépen, itt a bizonyíték, hogy repülőszőnyegek léteznek. Jó, hát ez most éppen utánfutóról lerepülő szőnyeg, de akkor is.
1: Jó napot kívánok! Tegnap én a folyamán Füredi utcán a Manon Park előtt a Nyíl utca irányába haladt egy bútort szállító platós kocsi, és egy nagyon nagy szőnyeg leesett róla, akadályozta a forgalmat. Felszedtük, nálunk van, szeretnénk visszajutatni a tulajdonosához. Tudnak-e ebben segíteni?
0: Hát megpróbálunk. Tehát, hogyha valaki tegnap a Füredi út környékén elhagyott egy szőnyeget, akkor hívjon minket az 500-540-en, és összehozzuk a becsületes megtalálóval. Kíváncsi vagyok rá, hogy visszakerül-e a tulajdonosához. Na de addig is, repülünk a legjobb zenékkel. Itt az Aha és a Take On Me, a Bestet hallgatják.

0: Ha ezt a FM-et hallgatják, ez a 104.6, délután 4 óra van, jöhetnek a legfrissebb hírek. Aztán pedig egy olyan dallal folytatjuk, ami hát hivatalosan 2015-ben jelent meg, akkor elég szépen aratott is a slágerlistákon, de aztán, ahogy az lenni szokott, néhány hónap után eltűnt a köztudatból. Viszont most megint sláger, sőt is igazából most lett sláger, mert a TikTokon felfedezték maguknak a fiatalok, és a csapból is ez folyik az utóbbi időben. Zal Larson és a Last Life!
1: Új vasúti megállóhelyet alakíthatnak ki Debrecenben, megújul a Debreceni Egyetem előtti park szobor együttese. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Új vasúti megállóhelyet alakíthatnak ki Debrecenben. A kormány tervei szerint a köztemető környékén létesülhet új megállóhely a Debrecen és Nyíregyháza között húzódó 100-as vasútvonalon, tudta meg a Dehír. A fejlesztés a vasútvonal felújításához kapcsolódhat, és elsősorban azt szolgálná, hogy a kötött pályás közlekedés könnyebben elérhető legyen a város fejlődő területein élők számára. Az új megállóhely a debreceni elővárosi közlekedés lehetőségeit is bővítheti. A beruházás a vasútvonal átfogó korszerűsítésének része lehet. A megvalósításról és a pontos tervekről a beruházás előkészítésének előre haladtával várhatók további részletek. Megújul a Debreceni Egyetem előtti park szobor együttese. Elkezdődött az egyetem téri 4 szobor rekonstrukciója, amelyeket a művelődés történet kiemelkedő alakjainak állítottak emlékként. Elsőként Mélius Juhász Péter bronz szobrát újították fel, a következő időszakban pedig a park további 3 alkotása is sorra kerül. A munkálatokat az egyetem saját forrásból finanszírozza. A felújítást Juhari Hárt szobrász művész vezeti. A cél, hogy az értékes alkotások megőrzésével az egyetem tér művészeti öröksége hosszú távon is méltó állapotban maradjon, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorraj érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet tudunk pillantani sötét égbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, felpillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Augusztus 12-én este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyeljük meg. Ma akár 37 fokot is mutathatnak a kijelzők Debrecenben és a térségben, északára pedig 18 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól enyhülésre számíthatunk, szerdán már csak 28 fok lehet a térségben. Továbbra is marad a szárazság, zápor egyelőre nem jön.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Köszönjük szépen, a Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Hello Debrecen, 4 óra elmúlt. Küldünk egy tapsot azoknak, akik végeztek már a munkával. Megküldünk egy még nagyobb tapsot azoknak, akik még mindig dolgoznak. Bármit is csinálnak, a Best FM lesz hozzá a jó társaság. Jövünk a legjobb zenékkel, ahogy ígértem, itt van Zal Larson és a Last Life.

50 Cent és az In The Club, itt a Best FM-en a 104.6-on. Jó utat hazafelé. És az a helyzet, hogy lassan itt az idő, hogy házhoz rendeljék maguknak a kedvenc dalukat. 5

0: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
2: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak, gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak, új helyen, Debrecen, Böszörményi út 178.
3: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
4: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
5: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen, igen örökké visszhangzik.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

ott van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0636-os 4-6-6-on. Azt írja nekünk Anti, hogy a füredi út szokás szerint torlódik. Igen, köszönjük szépen az infót, nem meglepő. Nyilván ott az útépítés miatt akadozik ma is a forgalom. Egyébként már csak néhány hetet kell kibírni. A Dehír azt írja ezzel kapcsolatban, hogy a Füredi út, Egyetem Sugár út és Nádor utca közötti szakaszán várhatóan szeptember elejére, a Böszörményi úti csomóponttól kifelé vezető szakaszon pedig augusztus végére elkészülhet a korszerűsítés, tehát ilyen 2-3 héten belül remélhetőleg ott a környéken helyreáll a rend. Addig pedig türelem, tornaterem, és hallgassák a kocsiban is a Best FM-et, hát ha az segít. Itt a Baltimore és a Tarzan Boy, 5-től pedig kívánság műsor, várom a kéréseket, hívjanak az 505.

Best FM-et hallgatják a 104.6-on, a délutáni csúcsforgalmat is kellemesebb átvészelni ilyen zenékkel. Ez volt Majka és a Belehalók, és még mindig velünk van egy kicsit a foci VB. Jön az idei világbajnokság himnusza, Shakira és a Die Die. Ebben a dalban egyébként olasz, japán, spanyol, francia és angol kifejezések is vannak. Valószínűleg ez nem esett Shakirának nehezére, ugyanis ő igazi nyelvzseni, hát csak 7 nyelven beszél. Spanyolul, angolul, portugálul, katalánul, olaszul, franciául és arabul is. Shakira és a Die Die, most a best.

A Best FM-et hallgatják, 104.6, hazafelé tart a város, ha jól sejtem, vigyázzon magára mindenki az utakon. Van egy pici jó hírem, mától újra használhatóak a BEM tér elnevezésű megállóhelyek a Füredi úton, ezeket visszaadták az autóbuszoknak, úgyhogy újra megállnak ott a 21-es, a 23-as, az 52E és a 973-as járatok, lehet felszállni, leszállni, tehát mától újra használhatóak a BEM tér elnevezésű autóbusz megálló helyek éjjel-éjjel. Ezt ünnepeljék meg a kedvenc dalukkal, minden lehetőségük megvan rá, hiszen hamarosan kezdjük a kívánságműsort, az 500-540-en már leadhatják a rendelést, közben pedig Freddy énekel.

Ez volt a Follow the Flow és a holnap küszöbén itt a Besten a 104.6-on, és mi pedig szépen lassan, csendesen elérkeztünk a mai kívánságműsor küszöbéhez. A következő két órát már önök szerkesztik. Indulunk, hívjanak, írjanak, 3933-1046, ez az SMS és Viber számunk, vagy csörgessék az 500-540-es Best FM forró drótot. Innentől kezdve mi nem szólunk bele, hogy mi szóljon, majd önök eldöntik. Mutatom, hogy mivel kezdünk, jön az Anker Echo-hoz és a Benny áll.

0: új parkolóval bővült a Kenézi kampusz, ezen a héten is több helyen lehet vért adni Hajdú-Biharban. Betörőt fogtak a rendőrök Nád udvaron. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új parkolóval bővült a Kenézi kampusz, a Debreceni Egyetem Kenézi Gyula kampuszán kialakított új parkoló elsősorban a betegek, hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók közlekedését könnyíti meg. A fejlesztéssel szeretnék csökkenteni a zsúfoltságot és biztonságosabbá tenni a parkolást az intézmény területén, írja az unideb.hu. Az egyetem szerint a beruházás illeszkedik a kampusz folyamatos korszerűsítéséhez és hozzájárulhat a betegellátás feltételeinek javításához. Is. Az új parkoló már használható. Ezen a héten is több helyen lehet vért adni Hajdú-Biharban. Augusztus 10-e és 14-e között Debrecen mellett Derecskén, Berettyóújfaluban, Hajdúszováton, Nyíradonyban és Hajdúnánáson is várják a véradókat. A nagy hőség ellenére is fontos, hogy megfelelő legyen a vérkészlet. Ezért a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat több helyszínen szervez véradásokat. Vért az adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 60 és testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A véradáshoz személyi igazolványra, lakcímkártyára és tajkártyára is szükség van. A pontos helyszínek és időpontok a véradás szervezők honlapján érhetők el. Betörőt fogtak a rendőrök Nád udvaron, miután egy üresen maradt házból gyanús zajokat hallottak a szomszédok. A bejelentés július 25-én éjszaka érkezett, a szomszédok ugyanis zajokat hallottak a házból. Annak ellenére, hogy tudták, a lakók elutaztak. A helyszínre érkező rendőr már a kapuból látta, hogy betörték a bejárati ajtó ablakát, az egyik ablakon pedig egy nagy lyuk tátongott. Erősítést kért, majd körbejárta az épületet. Hamarosan egy férfi jelent meg az egyik szobában, kezében egy gázpalackkal. A rendőri felszólításra a földre feküdt, majd az időközben megérkező kollégák megbilincselték és előállították. A hajdúbihari rendőrök az eset kapcsán arra is figyelmeztetnek, a nyaralások idején érdemes jobban odafigyelni az üresen maradt otthonokra. Számolt be róla a De Hír. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is.
0: Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, ma Debrecenben és a térségében elérhetjük a 37 Celsius fokot is, holnaptól pedig enyhe lehűlés kezdődik. A jelenlegi jelzések szerint nem lesz több szerdán 28 Celsius foknál, éjszakára pedig akár 17-18 fokig is lehűlhet a levegő. Továbbra is magas az UV-sugárzás, ne feledkezzünk el a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
1: És most
3: indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
3: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
4: Balog István Vilmos. Két órára önökre bízzuk a Best FM-et, a következő 120 percben önök válogatják a zenéket, indítjuk a mai kívánság műsort. Dobjanak egy üzenetet a 39-33-104-6-ra, vagy hívjanak fel az 500-540-es Best FM forró dróton. Na hát persze, vannak nagyon szorgosak, akik már elküldték a kérdéseiket, például Edit kívánságára, Lady Gaga és Bruno Mars és a Die with a Smile, előtte Horváth Tomi és a Kowalski meg a Vega és a Fehér Holló, Orsi nagy kedvence, neki fogjuk ezt a dalt ma lejátszani. Indításként pedig, ahogy ígértem, az Ankara Echo-hoz és a Benny áll. Na, ezt kinek küldjük? Haló!
5: Sziasztok, János volnék.
4: Szia, parancsolj!
5: A dalt a feleségemnek küldem.
4: Mit üzenünk neki?
5: Hát, hogy 40 év után is nagyon szeretem.
4: Na, kereken 40 év?
5: Igen, hát néhány hét múlva kereken 40 éves házasok leszünk.
4: Gratulálok nektek!
5: Úgyhogy igen.
4: Gratulálok, az nagyon szép.
5: Köszönjük.
4: De majd hívjátok akkor aznap is, amikor a 40. év fog.

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: 104-ot hallgatják. Ez a Best FM, és ez itt a mai kívánság műsor. Tudják a szabályokat, lehet hívni, lehet írni. 39-33, 104-6 és 500-540. Egyébként pedig már csőre töltve egy Edda dal. Jön tőlük a Gyere őrült, amit Tamara küld a családjának. Hamarosan meg is kapják. Viszont előtte a vonalban BC. Szia, hallgatlak!
1: Sziasztok, Hugától kérek egy számot.
0: Moving to the sun?
1: Nagyon jó lesz.
0: Oké, okay. Elküldöd valakinek?
1: Mindenkinek, aki szereti. És mindenkinek, aki dolgozik még.
0: Na, te meddig nyomod, mikor van vége a melónak?
1: Szerencsére már csak egy órát kb.
0: Ó, hát az nem sok, az leketyeg most már.
1: Hát valahogy csak túlélem.
0: Segítünk benne. Küldjük a dalodat.
1: Sziasztok.
0: Köszi, hello, hello. Ez a Best FM mai kívánság műsora. 5-től 7-ig önök a zenei szerkesztőinkkel.
2: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
5: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
6: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
7: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.
8: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja. A frissen sült kemencés pizza illata. És egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődik.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.
2: Az

0: Itt a Best FM a 104.6-on, és itt a mai kívánság műsor. Önökön a világ füle. Két órán keresztül garázdálkodhatnak a zenék között. A 3933 104.6-ra írni lehet, az 500-540-es Best FM forró dróton pedig lehet hívni.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Hát van itt egy SMS, sziasztok! A mai kívánság műsorban szeretném kérni a Goldent, küldöm a lányomnak, köszi. Sajnos nincs aláírás, de reméljük, hogy azért a lányod magára ismer, hogy neki szól a dal. A Huntix és a Golden nem sokára. Halló, tessék, kívánság műsor!
2: Halló, szia, Magdi vagyok, Érmihály falváról. Az unokámnak szeretnék kérni egy számot, Teónak, aki Franciaországban van most itt nálunk, és nagyon szereti a Majka Körtis Király Viktor Füttyös című számot.
0: Hát akkor azt le is játsszuk neki.
2: Ünnepeltük a születésnapját.
0: Istenja tesse.
2: És oda voltunk kicsit ünnepelni, strandolni, és most pedig itthon ünneplünk.
0: De jó, meddig marad itthon?
2: Szeretném. Hát hétvégén mennek vissza.
0: Akkor ki kell használni minden percet.
2: Az egész család itt vagyunk, 14 unokával, két gyerek.
0: 14 unoka?
2: Mindenki. Nem, 4.
0: Ja, 4, ja, 14 unokával.
2: 10 vagyunk.
0: 14 unokával, jó, így már értem, oké.

0: Mit szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
2: Tamara vagyok, sziasztok. A Queen-től kérek egy számot. Anyukámnak, Beregi Lászlónénak küldöm, mert nagyon szereti. Köszönöm.

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on. A kívánság műsort hallgatják, de hogy tényleg legyen mit hallgatni, kérjenek dalokat, a 3933-1046-ra írni lehet, SMS Viber, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM forró dróton. Na hát nem sokára fél idő, jönnek majd a hírek, de addig még három kérés nagyon vígan bele fog férni. Az egyik St. John és a Roses, ezt Roland kérte, és küldi a kollégáinak a pizzériába. Előtte Bája Lex és a Csokkó Margitkának fogjuk ma ezt a dalt játszani. A vonal végén pedig István, hello, szia!
1: Szia, István vagyok.
0: Parancsolj!
1: A Dirty Dancingben volt az a dal.
0: Na melyik? Time of my life.
1: Igen. Aha. Na, azt szeretném kérni.
0: Jó, gondolom küldjük is valakinek.
1: Természetesen. Szóljon Icusnak, hogy szeretem.
0: Jó, rendben van. Miért pont ezt küldöd neki?
1: Hát ez a kedvenc filmje, és ezért gondoltam, hogy ezt küldöm neki most.
0: Rendben van. Már szól, és köszönöm.
1: Köszönöm, Vilikém.
0: Itt a kívánság műsor.

0: Ne feledjük, továbbra is érvényben van az elsőfokú vízkorlátozás Debrecenben. Önkéntes oltási kampányt szerveztek Hajdúhatházon. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Június 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi ártából is azt lehet mondani, hogy 3-400 000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
0: Továbbra is érvényben van az elsőfokú vízkorlátozás Debrecenben. A tartós hőség és aszály miatt az önkormányzat a Debreceni Vízmű ZRT javaslatára rendelte el az intézkedést, amely visszavonásig érvényes. A korlátozás idején tilos többek között a zöld felületek és közterületek ivóvízzel történő locsolása, a medencék töltése, az automosás, valamint a beton és aszfalt felületek tisztítása, hűtése. A szökőkutak és díszkutak üzemeltetését is szüneteltetni kell. Az önkormányzat arra kéri a debrecenieket, hogy a hőség idején takarékosan bánjanak az ivóvízzel, hiszen annak elsődleges célja az alapvető szükségletek, az ivás, a tisztálkodás és a főzés biztosítása, olvasható a Város honlapján. Önkéntes oltási kampányt szerveztek Hajdúhatházon a hepatitis A járvány miatt. A településen tavasz óta mintegy 70 megbetegedést regisztráltak, ezek közül 80%-a gyermekeket érintett. A hétvégi akcióban az 1 és 16 év közötti gyerekek kaphatták meg a védőoltást. A szakemberek házhoz is mentek, hogy tájékoztassák a szülőket, az oltást pedig a katonaság és a polgárőrség is segítette. A Debreceni Egyetem orvosai és medikusai 5 óra alatt 500 gyermeket oltottak be. A polgármester tájékoztatása szerint jelenleg 20 fő alatt van az aktív fertőzöttek száma, tudta meg a HAON. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, ma Debrecenben és a térségében elérhetjük a 37 Celsius fokot is, holnaptól pedig enyhe lehűlés kezdődik. A jelenlegi jelzések szerint nem lesz több szerdán 28 Celsius foknál, éjszakára pedig akár 17-18 fokig is lehűlhet a levegő. Továbbra is magas az UV-sugárzás, ne feledkezzünk el a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
3: Köszönjük szépen, ez volt a hidratációs szünet itt a Kívánság műsorban. Vissza a kérésekhez, mert van bőven. Este 7-ig önök válogatják a zenéket. 39-33-104-6 vagy 500-540. Jó, majd a Republic és az Ahová megyek Hajnalka küldi Istvánnak. Előtte Jonas Blue Fest Car, ez is nagy sláger, jó, hogy előkerül. Köszönet érte Tamásnak, az ő kérésére fogjuk meghallgatni. A Kívánság műsor a második óráját pedig hát mi más is nyithatná, mint a per pillanat legnagyobb magyar sláger, Nagy Bogi és Des, és ha jól leszek újra, Jocó van a vonalban, kinek szóljon ez a dal, szia!
4: Szia! Hát ez szóljon a világ legcsodálatosabb szakácsnőjének.
3: Aki a feleséged, gondolom.
4: Így van.
3: Mit főzött neked?
4: A kedvencemet, paprikás csirkét.
3: Jól hangzik.
4: Imádom.
3: Jól hangzik.
4: És őt is.
3: Így a legjobb. Oké, rendben van, jön a dal. Jó étvágyat!
4: Köszönöm.
3: Ciao. Best FM kívánság műsor. Itt vagyunk még egy órán át. A hírek

0: 4-1-6-on. Ma is kívánságműsor. Az utolsó kiadó helyekért vegy már a harc. Ha nem akarnak kivaradni a ma estéből, akkor siessenek. 39-33-104-6 vagy 500-540. Például itt egy fontos üzenet. Szia, egy zenét szeretnék kérni, egy jó pörgőst a Cosmix-tól. A BMW gyár minden dolgozójának, aki a délutános műszakot nyomja, de külön magunknak a spot részlegre, a fényezőknek, kitartás nekünk, további szép napot nektek is. Ipcsi a BMW-ből. Jó munkát nektek, Cosmix angyal, mindjárt játszom. Előtte aktuális nagy kedvenc, Lady Gaga és az Abrakadabra, Sanyi küldi Edinának, és ha minden igaz, van valaki a vonalban is.
1: Szia, Sanyi vagyok, a juhász, szeretnék kérni zenét, olyan ő.
2: Jó, rendben van, kinek küldöd?
1: A páromnak, benn van, főz vacsorát, és üzenem, hogy szeretem.
2: Mit teszünk ma, mi lesz a vacsora?
1: Rántott hús.
2: A csirke?
1: Disznóból. Üzenem neki, hogy fél
2: kilenckor hajtuk be. Addigra legyen kész a vacsora, magyarul. Finom szélzás. Jó van, jó étvágyat.
1: Köszönöm.
2: Annyi vacsorás üzenet volt itt, hogy lassan is megéhezek. Jön a Bagosi Brothers Company.
3: Olyan ő, hogy megáll.

0: te zenét szólt már?
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: kívánság műsor a Best FM-en. A forró drót 500-540.
1: 500-540. Modern talking-tól szeretném kinni a jobban, hát jobban szót. Vivinek, akkor Pályának, Bobinak, neked is ki szeretnék.

0: Ma is kívánságműsor, a Best FM-et hallgatják 5-től 7-ig. Minden nap önök válogatják a zenéket. Én itt vagyok az utolsó másodpercig. Írjanak, hívjanak. Közben pedig hát természetesen itt teljesítem félkézzel a kéréseket. Például a Carson Coma, Betonhoffi és Grubik közös újdonsága, a Purgatórium jön majd. Zsolt kérésére fogjuk meghallgatni. Aztán azt ír nekünk, NC, sziasztok, a száraz időre tekintettel én egy esős dalt kérnék. Ross Stewart, Have You Ever Seen the Rain? Készítem neked, de a telefonáló ki az elsőbség. Szia, adásban vagy!
1: Szia, Vili, Béla vagyok, Sámson-Keti Béla. Kérnék egy számot. Ma egyik barátom Zoltánnak hívják, úgyhogy Mikor Zoltán, ma töltötte az 53. életévét, és egy gyönyörű, szép számot szeretnék kérni. Gyorsan döntsem el, ugye, hogy mit.
0: Hát az jó lenne.
1: Aha, a honfoglalástól kell még egy szó. És küldöm, sok boldog születésnapot kívánok neki, erőt, egészséget, sok sikert az életben. És a köreim is hallgassák, a baráti köreim.

0: Nagyon repül az idő, 3:47, de ez meg mindig a Best FM kívánság műsora. Siessünk, hogy minél több minden beleférjen ebbe a néhány percbe, amint még van. Az egyik, amit lejátszok, az a bikinitől, ami előtt végleg elmegyek. Ezt Sanyi küldi az élettársának, mert nagyon szereti őt. Előtte robban az energiabomba, a Smash Mouse és az I'm a Believer. Gergő kért a saját magának a munkához. És itt van az Omegától a gyöngyhajú lány is. Egyrészt Tibi küldi Zsuzsikának, másrészt pedig még kinek szól ez a dal?
1: Szia, Gyöngyi vagyok. Akkor szóljon ez a dal az édesapám emlékére is. Ma lenne 80 éves, és ez volt az egyik kedvence.

0: Best FM 104.6, a bikini, és a mielőtt végleg elmegyek, hát lassan tényleg menni kell, mert egy darra van már csak időnk a kívánság műsorban. Tudom, ez nagyon rossz hír sokaknak, akikre most nem lesz idő. Elnézést kérek tőlük. Holnap újra kívánság műsor 5-től a 7-ig. Na mi lesz az az egy dal, amit ma még itt közösen meghallgatunk? Gyula van a vonalban, szia!
1: Szia, James Hype-től a Ferrari. Nem volt még ma.
0: Nem volt. Mostában elég ritkán szokták kérni, egy kicsit már így kikopott a repertoárból.
1: Hát akkor épp ideje.
0: Én is ezt
1: küldöm
0: mondom
1: neked, meg a legjobb barátomnak, Sanyának is.
0: Oké, okay, köszi Sanya nevében is.
1: Köszönöm.
0: James Hype és a Ferrari. Hát ezzel a Ferrarival én is elhúzok most hazafelé. Legyen szép az estéjük, vigyázzanak magukra. Holnap találkozunk. Can I be

0: új vasúti megállóhelyet alakíthatnak ki Debrecenben, megújul a Debreceni Egyetem előtti park szobor együttese. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új vasúti megállóhelyet alakíthatnak ki Debrecenben. A kormány tervei szerint a köztemető környékén létesülhet új megállóhely a Debrecen és Nyíregyháza között húzódó 100-as vasútvonalon, tudta meg a Dehír. A fejlesztés a vasútvonal felújításához kapcsolódhat, és elsősorban azt szolgálná, hogy a kötött pályás közlekedés könnyebben elérhető legyen a város fejlődő területein élők számára. Az új megállóhely a debreceni elővárosi közlekedés lehetőségei is bővítheti. A beruházás a vasútvonal átfogó korszerűsítésének része lehet. A megvalósításról és a pontos tervekről a beruházás előkészítésének előre haladtával várhatók további részletek. Megújul a Debreceni Egyetem előtti park szobor együttese. Elkezdődött az egyetem téri 4 szobor rekonstrukciója, amelyeket a művelődés történet kiemelkedő alakjainak állítottak emlékként. Elsőként Mélius Juhász Péter bronz szobrát újították fel, a következő időszakban pedig a park további 3 alkotása is sorra kerül. A munkálatokat az egyetem saját forrásból finanszírozza. A felújítást Juhari Hárt szobrászművész vezeti. A cél, hogy az értékes alkotások megőrzésével az egyetem tér művészeti öröksége hosszú távon is méltó állapotban maradjon, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorraj érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, felpillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hulló csillagot is megszámolhat.
0: Augusztus 12-én este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyeljük meg. Ma akár 37 fokot is mutathatnak a kijelzők Debrecenben és a térségben, éjszakára pedig 18 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól enyhülésre számíthatunk, szerdán már csak 28 fok lehet a térségben. Továbbra is marad a szárazság, zápor egyelőre nem jön.

0: Új parkolóval bővült a Kenézi kampusz, ezen a héten is több helyen lehet vért adni Hajdú-Biharban. Betörőt fogtak a rendőrök Nád udvaron. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új parkolóval bővült a Kenézi kampusz, a Debreceni Egyetem Kenézi Gyula kampuszán kialakított új parkoló elsősorban a betegek, hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók közlekedését könnyíti meg. A fejlesztéssel szeretnék csökkenteni a zsúfoltságot és biztonságosabbá tenni a parkolást az intézmény területén, írja az unideb.hu. Az egyetem szerint a beruházás illeszkedik a kampusz folyamatos korszerűsítéséhez és hozzájárulhat a betegellátás feltételeinek javításához. Is. Az új parkoló már használható. Ezen a héten is több helyen lehet vért adni Hajdú-Biharban. Augusztus 10-e és 14-e között Debrecen mellett Derecskén, Berettyóújfaluban, Hajdúszováton, Nyíradonyban és Hajdúnánáson is várják a véradókat. A nagy hőség ellenére is fontos, hogy megfelelő legyen a vérkészlet. Ezért a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátószolgálat több helyszínen szervez véradásokat. Vért az adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 60 és testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A véradáshoz személyi igazolványra, lakcímkártyára és tajkártyára is szükség van. A pontos helyszínek és időpontok a véradás szervezők honlapján érhetők el. Betörőt fogtak a rendőrök Nád udvaron, miután egy üresen maradt házból gyanús zajukat hallottak a szomszédok. A bejelentés július 25-én éjszaka érkezett, a szomszédok ugyanis zajokat hallottak a házból. Annak ellenére, hogy tudták, a lakók elutaztak. A helyszínre érkező rendőr már a kapuból látta, hogy betörték a bejárati ajtó ablakát, az egyik ablakon pedig egy nagy lyuk tátongott. Erősítést kért, majd körbejárta az épületet. Hamarosan egy férfi jelent meg az egyik szobában, kezében egy gázpalackkal. A rendőri felszólításra a földre feküdt, majd az időközben megérkező kollégák megbilincselték és előállították. A hajdúbihari rendőrök az eset kapcsán arra is figyelmeztetnek, a nyaralások idején érdemes jobban odafigyelni az üresen maradt otthonokra. Számolt be róla a De Hír. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is.
0: Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, ma Debrecenben és a térségében elérhetjük a 37 Celsius fokot is, holnaptól pedig enyhe lehűlés kezdődik. A jelenlegi jelzések szerint nem lesz több szerdán 28 Celsius foknál, éjszakára pedig akár 17-18 fokig is lehűlhet a levegő. Továbbra is magas az UV-sugárzás, ne feledkezzünk el a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.

0: Ne feledjük, továbbra is érvényben van az elsőfokú vízkorlátozás Debrecenben. Önkéntes oltási kampányt szerveztek Hajdúhatházon. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Június 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi ártábor is azt lehet mondani, hogy 3-400 000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
0: Továbbra is érvényben van az elsőfokú vízkorlátozás Debrecenben. A tartós hőség és aszály miatt az önkormányzat a Debreceni Vízmű ZRT javaslatára rendelte el az intézkedést, amely visszavonásig érvényes. A korlátozás idején tilos többek között a zöld felületek és közterületek ivóvízzel történő locsolása, a medencék töltése, az automosás, valamint a beton és aszfalt felületek tisztítása, hűtése. A szökőkutak és díszkutak üzemeltetését is szüneteltetni kell. Az önkormányzat arra kéri a debrecenieket, hogy a hőség idején takarékosan bánjanak az ivóvízzel, hiszen annak elsődleges célja az alapvető szükségletek, az ivás, a tisztálkodás és a főzés biztosítása, olvasható a város honlapján. Önkéntes oltási kampányt szerveztek Hajdúhatházon a hepatitis A járvány miatt. A településen tavasz óta mintegy 70 megbetegedést regisztráltak, ezek közül 80%-a gyermekeket érintett. A hétvégi akcióban az 1 és 16 év közötti gyerekek kaphatták meg a védőoltást. A szakemberek házhoz is mentek, hogy tájékoztassák a szülőket, az oltást pedig a katonaság és a polgárőrség is segítette. A Debreceni Egyetem orvosai és medikusai 5 óra alatt 500 gyermeket oltottak be. A polgármester tájékoztatása szerint jelenleg 20 fő alatt van az aktív fertőzöttek száma, tudta meg a HAON. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek ma Debrecenben és a térségében, elérhetjük a 37 Celsius fokot is, holnaptól pedig enyhe lehűlés kezdődik. A jelenlegi jelzések szerint nem lesz több szerdán 28 Celsius foknál, éjszakára pedig akár 17-18 fokig is lehűlhet a levegő. Továbbra is magas az UV-sugárzás, ne feledkezzünk el a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.

0: új vasúti megállóhelyet alakíthatnak ki Debrecenben, megújul a Debreceni Egyetem előtti park szobor együttese. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új vasúti megállóhelyet alakíthatnak ki Debrecenben. A kormány tervei szerint a köztemető környékén létesülhet új megállóhely a Debrecen és Nyíregyháza között húzódó 100-as vasútvonalon, tudta meg a Dehír. A fejlesztés a vasútvonal felújításához kapcsolódhat, és elsősorban azt szolgálná, hogy a kötött pályás közlekedés könnyebben elérhető legyen a város fejlődő területein élők számára. Az új megállóhely a debreceni elővárosi közlekedés lehetőségeit is bővítheti. A beruházás a vasútvonal átfogó korszerűsítésének része lehet. A megvalósításról és a pontos tervekről a beruházás előkészítésének előre haladtával várhatók további részletek. Megújul a Debreceni Egyetem előtti park szobor együttese. Elkezdődött az egyetem téri 4 szobor rekonstrukciója, amelyeket a művelődés történet kiemelkedő alakjainak állítottak emlékként. Elsőként Mélius Juhász Péter bronz szobrát újították fel, a következő időszakban pedig a park további 3 alkotása is sorra kerül. A munkálatokat az egyetem saját forrásból finanszírozza. A felújítást Juhari Hárt szobrász művész vezeti. A cél, hogy az értékes alkotások megőrzésével az egyetem tér művészeti öröksége hosszú távon is méltó állapotban maradjon, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorraj érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötét égbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát pillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
0: Augusztus 12-én este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyeljük meg. Ma akár 37 fokot is mutathatnak a kijelzők Debrecenben és a térségben, éjszakára pedig 18 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól enyhülésre számíthatunk, szerdán már csak 28 fok lehet a térségben. Továbbra is marad a szárazság, zápor egyelőre nem jön.